0: keletileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcs hőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel.
1: I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Davas. Az otthon hangja.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Ophelia. 93.4.
1: Rádió Davas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
7: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
8: Volkswagen.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Jackson vagy?
1: Az élet döntések sorozata.
2: Most a 93.4-et hallgatod.
1: Ez jó döntés volt.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Éjjel 3 óra van.
1: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelenföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoggalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyonvisszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesev azonnali lezárásokról döntött. A vasútársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely B+R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázó László sajtószóvivő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén. Ma a változó vastagságú felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcs hőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Azzal álmodtam, hogy benne ülök, nézzek rám furcsán.
4: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió

0: nincs meg telefon. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Hello, hello, hello. Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas.
6: Az otthon hallja.
7: Sziasztok, itt Diaz
8: és Manta.
7: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
9: Hiába!

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelenföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a GYESEV azonnali lezárásokról döntött. A vasútársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P plusz R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázul László sajtószóvivő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a GYESEV ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén. Ma a változó vastagságú feltyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatott.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a

0: oktatásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Babason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Tested fel kell.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelenföldi pályaudvar környékén. Köszönöm.

0: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesev azonnali lezárásokról döntött. A vasútársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P plusz R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázó László sajtószóvivő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén. Ma a változó vastagságú feltyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
4: Köszöntelek az otthon hangján, én Kis György Krisztián vagyok, ez pedig a családi piknik válogatás adása. Az elmúlt hétvégén hallott riportokból válogatunk a következő 60 percben. Jó rádiózást!
3: Családi piknik!
5: This is the police control. Please get out of the car. Out of the car. And make room for...

0: Touché.
1: Egy dal mindig mást mond.
2: Akárhányszor is hallod.
1: Örökké változatosan.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Szilágyi Izabella riportjával megyünk tovább, és a témánk itt a családi piknikben a nyári diákmunka.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a 93.4-en, az otthon hangján. Beköszöntött a nyári diákmunka szezon, és ilyenkor több tízezer fiatal indul meg munkát keresni országszerte. Indul a fesztivál, a strand szezon, mindenkinek jó jön egy kis megspórolt pénz a forró napokra, de van, aki akár már tudatosan építi a jövőjét a diákmunkák által. A vendéglátástól kezdve egészen az irodai munkáig, a mezőgazdaságig rengeteg területen számítanak a diákokra nyáron is, miközben a bérek, az elvárások és a fiatalok igénye is folyamatosan változnak. Hogy mire számíthatnak idén a diákok és a munkáltatók, arról beszélgetünk most vendégünkkel, Majzik Nándorral, a Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének, vagyis a Diákésznek a főtitkárával. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszöntjük itt az adásban.
3: Szép napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
2: Kezdjük is akkor talán a legfontosabbal. Ilyenkor nyáron gyakorlatilag berobban a diákmunka szezon. Hányan vágnak neki a nyárnak? Mik a tapasztalatok, mik a számok? Mekkora rohamra számítanak idén, kifejezetten a nyári szünetben, június-augusztus között?
3: Azt látjuk, hogy körülbelül a nyári szezonok úgy szoktak alakulni, ez most már több éve gyakorlatilag mondható trendként, hogy körülbelül 100 000 diák van, aki a nyári időszakban az iskolaszövetkezeten keresztül diákmunkát vállal. Ugye azt kell tudni meglátni, hogy a diákoknak a túlnyomó többség az egyébként iskolaszövetkezeten keresztül dolgozik, illetve iskolaszövetkezeten keresztül találja meg a számításait. Nyilván nem véletlen, hiszen ez egy rugalmas forma mind a diákok, mind pedig a munkahadók számára, illetve hát ugye egyfajta védőhálót is azért biztosít számukra ilyen szempontból. Úgyhogy ez abszolút az idejében is így lesz. A 100 000 diák pedig úgy osztik meg, azt kell látni, hogy a felsőoktatásban tanul, ők egyébként egész évben nagyjából dolgoznak, csak ilyenkor nagyobb óraszámban tudnak részt venni a munkában, viszont a középiskolások azok javarészt a nyári időszakban jelennek meg, tehát ugye nekik nyilván kötöttebbek a tanulmányok, ennek megfelelők inkább azok, akik ezt a nyári plusz számokat a javarészt okozzák.
2: Mi a jellemző? Évről évre növekedhet azoknak a száma, akik esetleg a középiskola mellett a középiskolai nyári szünetben vállalnak munkát?
3: Én azt tudom erre mondani, hogy ez nagyon sokáig növekedett, most már azért nem tud növekedni annyira, mert egy kicsit azt érzem, hogy talán elértük az elméleti maximumot, amikor még ezt lehet növelni. Túlnyomó többség a diákoknak az jelenleg most már mondható, hogy dolgozik valamit valamilyen volumenben a nyári időszakban, tehát nem maga a létszám tud nőni, hanem amit igazából látunk, hogy az adott dolgozó, aki elmegy dolgozni, vagy esetleg ő dolgozik, akkor magasabb óraszámban, vagy több munkanapot egy cégnél, de egész egyszerűen az a helyzet, hogy a diákoknak a túlnyomó többsége az már vagy bekerült ilyen szempontból a rendszerbe, vagy hogyha nem, akkor meg valószínűleg sose fog, mert nyilván ugye mindig van egy olyan réteg, akik nem feltétlenül dolgoznak semennyit a tanulmányaik mellett. Nyilván ez részben érthető, rész meg azért mindig el szoktuk mondani, hogy azért nem csak a pénzkeresésről szól a diákmunka, hanem azért az elhelyezkedés, a karrier szempontjából a különböző készségeket el tudnak sajátítani, ezért elég nagyban hozzájárul. Tehát azért egy ilyen olvasata is van ennek, úgyhogy mindenkit bátorítunk rá természetesen, de hát nyilván a 100% az sose egy olyan számon elérhető.
2: Pont ez van a következő kérdésem, hogy már sok fiatal akár tudatosan építi a diákmunka által is a karrierjét. A felmérések szerint a diákmunka már nem feltétlen csak a zseppénzről szól. Mennyire tudatosak egyébként a mai fiatalok a nyári munkákat tekintően?
3: Én azt tudom mondani, hogy aki csak nyáron dolgozik, itt ugye főleg a középiskolásokról van szó, ott azért ez még tizenéves korban nem annyira jelenik meg, ott inkább a pénzügyi célok vannak, vagy esetleg mondjuk a csoportnyomás. Tehát, hogy mondjuk neki az osztálytársa is megy, akkor menjenek együtt, akkor idézőjelben tök jó buli lesz, tehát egyszerre pénzt keresnek, meg közben azért nyilván akkor ott is együtt tudják tölteni az időt. Tehát azért középiskolásként inkább még ezek a motivációk, ott a tudatosság inkább úgy jelenik meg, hogy mondjuk van neki egy konkrét célja, hogy mire szeretné elkölteni azt a pénzt, hogy azt a jövedelmet, amit megkeres. Van, aki arra, hogy tudja, hogy felvették valahova, másik városba kell költöznie, ott kollégium vagy albérlet fog szóba kerülni, lehet, hogy otthonról nem úgy tudják támogatni, és mondjuk erre akar előzetesen már pénzt összeszedni a nyári időszakban. Van, aki konkrétan szeretne egy új telefont, vagy el szeretné menni egy fesztiválra, van, akinek mondjuk még ez a pénz hiányzik ahhoz, hogy mondjuk élet első autóját megvegye, azért ilyen is van. Tehát vannak, akik ilyen konkrét célokkal érkeznek, és akkor inkább a felsőoktatásban látjuk azt, hogy évközben is a tanulmányokhoz igazodva rugalmasan tudnak munkát vállalni. Ott látjuk azt, hogy ez már megjelenik konkrétabban is, tehát hogy akkor ő ténylegesen szeretne valahol elhelyezkedni, és akkor ahhoz neki az ugye hasznos lesz, hogyha már a tanulmányai alatt valamilyen fajta kötődés oda megszerezés. Itt meg egyébként azért szoktuk őket nagyon bátorítani, mert azt mutatják a statisztikák, hogy azok a diákok, akik az utolsó éveikben tanulmányaiknak megfelelő helyen helyezkednek el, illetve ott dolgoznak, ott még ugye rugalmasan a tanulmányok mellett, ott a 70%-a egyébként az ilyen típusú munkát végző diákoknak utána át is kerül főállásba, illetve első munkahelyére, ahhoz a céghez, ahol ő mondjuk az előző egy-két évben a tanulmányi mellett már dolgozott, ami azért egy elég kényelmes dolog. Tehát, hogy akkor ugye nem az van, hogy akkor, amint ő lediplomázik, akkor jön az, hogy akkor állásinterjúra járjon meg, hogy akkor munkát kerítse, hanem gyakorlatilag már át is ül igazából ugyanabból a székből, ugyanabba a székbe, hogy így fogalmazzak, és már ezt ő a tanulmányi alatt meg tudja találni.
2: Az első kérdés ez mindig arra vonatkozhat, hogy de hát mennyit lehet keresni. A fizetések látványosan emelkedtek az elmúlt években, de nagyon nem mindegy, milyen munkáról és melyik régióról beszélünk. A friss piaci adatok alapján az átlagos órabér bruttó 2300 és 2500 forint körül alakul idén. Mennyire nyílt szét az olló a nyári főszezonban, a balatoni munkálatokban, a mezőgazdasági munkákban és a budapesti vagy esetleg irodai pozíciókban? Mi lehet a bér egy nyári munkát végző diáknak?
3: Azt tudom mondani, hogy egyrészt a 2300 forintos sáv teljesen van itt, tehát valóban ez az átlagos diákmunkában elérhető órabér, viszont nagy a szórás. Tehát még mondjuk régebben, pár évvel ezelőtt tudtam mondani, hogy nincs azért ekkora szórás, most már van. Tehát ugye 1856 forint jelenleg a minimálbér, ugye ennél a kevesebbet senki sem keresett. Itt ilyen fontos, hogy iskola szövetkezetben jellemzően egyébként, bár ez hiába bruttó órabér, a nettó is ugyanennyi, hiszen az ő esetükben az iskola szövetkezeten keresztül egyébként csak az SZIA-t kellene levonni a diákoktól, de egyébként ugye a 25 év aluliak SZIA mentessége miatt így az iskola szövetkezetben ez sem, tehát az a nagyon kellemes helyzet van az ő esetükben, hogy a bruttó bérük az gyakorlatilag egyenlő a nettó bérrel a legtöbb esetben. Tehát az 1856 forintos órabérnél nem tud kevesebbet kapni. Ez különböző nyári munkákon előfordul, tehát mondjuk strandokon, vagy csúszdafelügyelőként, vagy hasonló munkakörökben vannak ilyen bérek, akár a budapesti régióban is, tehát itt még csak nem is kell Kelet-Magyarországra menni. Viszont az is előfordul, hogy 2800-3000 forintos órabért keresnek meg bizonyos munkákon a diákok, és ez még csak nem is kell feltétlenül az, hogy kínai nyelven tudó IT-fejlesztő legyen, hanem sok esetben alkalmi jellegű munkák, amit csak egy-két napra szólnak, valamilyen rendezvényre, vagy akár kifizeti mondjuk a pótlékot adott esetben, a partner számukra az adott vasárnapi napra, ott elérhetőek ilyen órabérek, és így azért most egy 8-10 órás műszak alatt már akár 1000 forint különbséggel, ugye 8-10 ezer forintos kereseti különbség is egy adott napon belül is kialakulhat, pedig ugyanúgy mind a két esetben diákmunkáról beszélünk. Tehát van szórás, területi szórás is van, alapvetően azért a budapesti régió a legmagasabb, illetve az észak-nyugat-magyarországi régió, ezek nagyságrendileg hasonló bérekkel mozognak. Délnyugat-magyarországi régió az egy picit alacsonyabban van ennél 100-150 forinttal, és azért területileg a legalacsonyabb órabér az a kelet-magyarországi, illetve észak-kelet-magyarországi régióban van. Ott azt tudjuk mondani, hogy ott nem a 2300, hanem inkább ez a 2000 forintos órabér az, ami átlagosnak tekinthető, és ahhoz képest, vagy ahhoz mérten kell a szórást értelmezni.
4: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Szilágyi Izabella riportjával megyünk tovább, és a témánk itt a családi piknikben a nyári diákmunka.
2: Mik azok a klasszikus nyári munkák, amit a diákok szívesen vállalnak, és végül is anyagilag is jól tudják zárni?
3: Az a szerencsés helyzet, hogy általában egyébként, amit a diákok szeretnek, az arra szokták egyébként a munkaadók is a legnagyobb mértékben kérni, vagy igénybe venni a diákmunkásokat. Itt azért ide kell sorolni akár a különböző kereskedelmi munkaköröket, tehát ugye nagyon sokszor plázákban, csomó munkakörökben dolgoznak a diákok. Itt kell árufeltöltési pénztár, ruhabolti eladó, tehát sok típusú munkakörre lehet gondolni. De ide tartoznak egyébként, amit én úgy szoktam fogalmazni, hogy úgymond a nyárhoz köthető munkalehetőségek, tehát ugye az a turizmus, vendéglátás, balatoni munkák, akár szállással, nyilván az egy nagyon keresett munkakör. Ide tartoznak a különböző csúszás, vagy a különböző ilyen strandokon, gyógyfürdőkbe végzett munkák. Tehát ezek abszolút népszerűek. Meg ami talán kevésbé gondolná az ember elsőre, de másodjára viszont abszolút logikussá válik, hogy azért, amikor mondjuk itt nagyon nagy melegek vannak nyáron, 40 fok és társai, akkor azért egészen jól tud jönni, tehát akár a plázába, akár pedig más egyéb különböző irodákban végzett munkák, klimatizált irodai modern környezetben, tehát azért ezek is abszolút népszerűek, és kifejezetten keresik is a diákokat, akár helyettesítés, akár hosszabb távú segítés céljában.
2: Igaz lehet az a kijelentés, hogy a fiatalok elutasítják a nehéz fizikai munkát, tehát hogy mi a helyzetet említette itt az irodai munkát, a plázában való dolgozást, hiszen ott azért klimatizált jó idő van, de hogy mi a helyzet például a mezőgazdasággal, vagy egy raktári munkával, egy gyári munkával? Ezeket is azért képesek betölteni?
3: Az a tapasztalatunk, hogy azért ebben van igazság, hogy egyre kevésbé lehet az ilyen típusú munkát vagy diákot találni. Ugye valóban a mezőgazdasági munkák, illetve a nehéz fizikai munkák, vagy a gyártósor melletti munkák, azok olyanok, amik azért messze nem tartoznak a diákok kedvencei közé, és sok esetben már azt is látjuk, hogy az esetben, hogyha erre magasabb órabért kínálnak egyes munkáltatók, még az sem feltétlenül kompenzálja ezt. Tehát ezekre nem könnyű egyébként diákot találni, pontosabban magyar állampolgár diákot nem könnyű rá találni, mert azt látjuk, hogy azok a diákok, akik viszont itt tanulnak magyarországi egyetemeken, külföldről vannak itt ösztöndíjjal, őnek ugye nyilván ugyanúgy szükségük van pénzre, és az ő esetükben azt látjuk, hogy viszont nagyon nyitottak és rugalmasak erre. Nyilván annak is köszönhető, hogy ők ugye egyrészt úgymond otthonról nem tudnak támogatást kapni, hiszen még egy magyar diák akár vidékre hétvégente hazamegy, akkor ők tudják segíteni sok esetben, addig, és ugye sok munka közül is választhat, addig azért egy külföldi diák esetében hát se haza nem tud menni, másrészt meg ők azért sokkal kevesebb munkalehetőség közül tudnak választani, pontosan azért, mert az ő esetükben ugye a magyar nyelvtudásnak a hiánya az egy korlátozó tényező.
2: Elszívhatják egyébként ők a hazai fiataloktól a munkalehetőséget, vagy azért így megoszlik éppen ezért, amit mondott, hogy a magyar nyelv kapcsán azért nekik nehezebb a beilleszkedés vagy a munkavállalás?
3: Azt egyáltalán nem látjuk egyébként, hogy ők elszívnák a magyar diákok elől a munkalehetőségeket, mert itt azért azt kell látni, hogy alapvetően a legtöbb cég esetében is az a tapasztalás, hogy egyébként azért elsősorban ők akár azért, mert a főnökük, vagy az adott helyen a műszakvezető nem feltétlen beszél angolul, akár társadalmi, kulturális különbségek okán, de hogy nagyon sok esetben azért még mindig a magyar diákokhoz ragaszkodnak értelmszerűen az egyes cégek, és ezért a külföldiekre inkább multinacionális cégeknél, vagy hasonló munkakörökbe tekintenek, vagy hasonló cégeknél tekintenek úgy, hogy nagyon szívesen alkalmazzák őket alapból is. A többi cégnél azért emiatt a nyelvi, illetve kulturális különbségek miatt az szokott lenni a tapasztalás, hogy az elején nehéz áttörni egy ilyen gátat, de utána miután látják, hogy ilyen más munkaerőt igazából nem találnak, ezért nyitnak a külföldiek felé, akikben utána egyébként jellemzően nem csalódnak, nyilván ők is emberek, tehát köztük is ügyünk vannak, kevésbé szorgalmasak vagy kevésbé ügyesek, de hogy alapvetően azért most motivált lelkes diákokról beszélünk, hát ők is ugyanúgy ott vannak az egyetemeken, ugyanúgy részt vesznek az órákon, csak ugye magyarul nem beszélnek, de olyat ezen okokból kifolyólag mi nem tapasztalunk. Rendszer szinten biztosan nem, egyedi eset az előfordul, de rendszer szinten biztosan nem, hogy ez a magyar diákon karolására benne.
2: Tehát azért mindenki meg tudja találni a számára megfelelőt.
3: Abszolút, igen, pontosan azért, mert igazából ugye a külföldi diákok, azok inkább azokra a munkakörökre tudnak menni, ahova egyébként sincsen gyakorlatilag magyar jelentő.
2: Említette itt, hogy itt a 16-7 éves fiatalok is először így kipróbálgatják magukat a munkavilágába, de hogy azért a 18 év alatti középiskolás korosztályra teljesen más szabályok vonatkoznak, például az éjszakai munka tilalma. Mennyire nehéz nekik pozíciót találni?
3: Hát a 18 év alattiakban valóban az ő esetükben van ebben nehézség, hiszen jogszabályi korlátozások miatt, amit ugye eredendően nyilván azért hozott létre a jogalkotó, hogy védje a fiatal korosztály, ez azonban bizonyos esetekben kontraproduktív a számukra, hiszen pont azért, mert ők óraszámban, éjszakai munkában, terhelhetőségben be vannak korlátozva, ezért egész egyszerűen nem veszik fel őket olyan munkahelyekre, ahol egyébként mondjuk akár alkalmasak is lennének, és ők szívesen csinálnák, csak ugye igazából jogszabályellenes lenne az a típusú foglalkoztatásuk, amiben a munkáltató őket szeretné látni. Tehát ilyen szempontból sajnos nekik ezzel valóban szembesülniük kell, viszont azért a nyári időszakban ugye annyival megnőnek a munkalehetőségek a szezonalitás, illetve a különböző főállásúak nyári helyettesítése miatt, hogy azért megtalálják a lehetőségeiket, viszont nekik ezen okokból kifolyólag valóban nehezebb ez, mint mondjuk a 18 évet betöltötteknek.
2: Ilyenkor így nyár elején rengeteg alkalmi hirdetés jelenik meg az interneten, akár a közösségi médiában is. A nyári szezonban a vendéglátás, a vízpartokon sok olyan cég hirdet, amely nem feltétlenül iskola szövetkezet. Milyen típusú nyári átverésekkel találkozhatnak a diákok, és miért jelent teljesen anyagi és jogi biztonságot, hogyha a szövetkezeti formát követik?
3: Alapvetően, amik elő szoktak fordulni, szerencsére egyébként évről évre egyre kevesebb számba találkozunk ezzel, valószínűleg azért is, mert a diákok nagy része már iskolaszerkezeten keresztül dolgozik, de amivel szoktunk találkozni, az ugye az, hogy fizikus esetek, hogy mondjuk megbeszélnek egy bizonyos típusú munkát, ami azért nem teljesen csak az a típusú munka, hanem mondjuk vagy másabb, vagy pedig azért más egyebekkel is kiegészül. Itt ilyen nyilván azzal tudnak visszaélni az adott esetben az ilyen munkaadók, hogy mondjuk egy diák 16-17 éves korában azért sokuk még nem feltétlen tud annyira önmagáért kiállni, és ezért ezt elfogadják természetesnek, vagy ha nem tetszik nekik, vagy értik is, hogy esetleg nem nincsen rendben, akkor sem mernek úgymond visszaszólni. Nyilván itt is az iskola szövetkezet előny, hiszen ott ugye van neki egy korban viszonylag hozzá közelálló kapcsolattartó, akinek ezt azonnal tudja jelezni, és akkor nem neki kell ez ellen fellépni, hanem ugye az iskola szövetkezet megteszi helyette. Ez egyik dolog. A másik dolog ugye nyilván a bérezés tekintetében. Akár annak az összege, akár annak az elszámolása, akár annak a fizetésének az időpontja. Tehát ezek is mind olyan dolgok, amivel azért vissza tudnak élni, és iskola szövetkezeten keresztül ez szintén nincsen, hiszen őt a szövetkezet fizeti ki, és a szövetkezetet fizeti ki a maga a cég. Tehát a kifizetés kockázatát, illetve az elszámolás fontosságának a felelősségét azt az iskola szövetkezet viseli, ezáltal szintén egy védőhálót képez a diák számára ebben. És mi, mint érdekképviselet, ráadásul nem csak erre figyelünk, hanem arra is, hogyha valaki iskolaszövetkezeten keresztül dolgozik, de ennek ellenére mégis tapasztalt valamilyen problémát, vagy mondjuk ugye a nagy számok törvényel alapján előfordulhat itt is ilyen eset, hogy valamiért a saját iskolaszövetkezetével nem jut valamilyen témában dűlőre, akkor ugye meg tudja keresni a diákésznek a jogsegély szolgálatát. Ez jelenleg egy e-mail címet jelent, ez jogsegély@diákész.hu. Aki ide ír, azt mindig soron kívül kezeljük, viszont hamarosan debütál az honlap, illetve az új alkalmazás a diákésznek, amiben egyébként ez már egy teljesen integrált formában fog szerepelni, tehát hogyha valakinek valóban problémája van, akkor már nem csak e-mail keretében, hanem ennél sokkal interaktívabb és modernebb módon is le tudja ezt adni. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, azért nagy felelősségünk van, tehát a diákoknak a munkaszocializációja az tipikusan a 10 éves korban történik, és azért fontos, hogy milyen tapasztalatokat szerez, jó tapasztalatokat szerezzen, mert hogyha az elején ugye őt átverik, vagy azt érzi, hogy kiszolgáltatják, akkor ez a későbbiekben is rányomhatja a bélyegét az ő munkatapasztalásaira. Én azt gondolom, hogy ezt el kell kerülni, és ebben ez is egy jó eszköz, hogy mint érdekképviselet, akár abban az esetben segítséget tudunk nyújtani, ha valakinek iskolaszövetkezeten keresztül történő munkavégzés során adott problémája.
4: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Szilágyi Izabella riportjával megyünk tovább, és a témánk itt a családi piknikben a nyári diákmunka.
2: Említette az elején, hogy azért sokan már akár gyakornoki munkaként jelentkeznek egy adott munkahelyre. Ez effektív a vállalatoknak is egy profitáló tényező lehet, hogyha több diák utána ott marad a cégnél.
3: Abszolút, igen, igen. Ez mindig azt szoktuk mondani egyébként, hogy tulajdonképpen ez a legolcsóbb, legegyszerűbb és legrugalmasabb módja annak, hogy az új munkatársaikat a cégek megszerezzék, hiszen egy teljesen rugalmas formában tudják megkeresni az új kollégákat, még pontosabban ugye az iskolaszövetkezet a legtöbb esetben megkeresi nekik, és akkor aki beválik onnantól kezdve, neki csak annyi a dolga, hogy őt utána a főállásba, amikor a tanulmányaival végül az a diák, akkor átvegye. Ez a kipróbált, tapasztalt, kölcsönszimpátiával rendelkező diákok kerülnek majd a megfelelő pozíciókba. Ezáltal ugye nem csak a diák, hanem a cég is elkerülje azt a problémát, hogy bizonyos szempontból az egyébként betanítás, illetve toborzási költségeket őnek viselnie kelljen főállású alkalmazottak keresése esetén.
2: Nekem még egy olyan kérdésem lenne, ami szerintem sok diákot érinthet. Ugye most a szezonális munkák, mint a vendéglátás, csúszdamester, vagy hasonlók például a Balaton környékén, akik például a fővárosból, vagy más régióból utaznak a Balatonra. Az elszállásolásuk ilyenkor a fiataloknak hogyan néz ki?
3: Ez tipikusan úgy szokott lenni, hogy nem minden munkáltató biztosít ilyen lehetőséget, de azért van jó pár, aki igen. Ebben az esetben ugye a cég, vagy akár az iskola szövetkezet, ez ugye megbeszélés függvénye, hogy kialakult tapasztalás függvénye, leszerződik különböző szállásokkal, vagy akár van neki saját szállása, és akkor oda tud lehetőséget biztosítani. Tudunk olyanról például, hogy az egyik csúszdapark üzemeltet például kempinget, van, ahol olyan lehetőséget biztosítanak, hogy akár sátrazással, akár különböző ilyen kisebb faházas elhelyezési jelleggel, ott ugye meg tudnak a diákok szállni, nyilván van zuhanyzási, tusolási, minden egyéb lehetőségük, és akkor ott ők ezzel el tudnak lenni. Nyilván itt az a lényeg, én azt gondolom ezekben az esetekben, hogy ez mindig transzparens módon történjen, tehát előzetesen tudja a diák, hogy akkor ő hova fog menni, ott mire számíthat, és akkor abból később utána akkor nem tud probléma lenni. A problémák akkor szoktak keletkezni, hogyha itt ugye a kommunikációban van probléma, tehát mondjuk azt mondja egy szállás, vagy azt mondja egy cég, hogy igen, biztosítunk szállást, de azt mondjuk már nem teszi hozzá, hogy ez azt jelenti, hogy a saját sátradat hozhatod, és akkor abba tudsz aludni. Mert egyébként abszolút előfordulnak azok az esetek, amikor erre azt mondja a diák, hogy ez neki nagyon szuper és szívesen megy, ekkor nincs is probléma. Probléma akkor van, ha nem arra számít. Tehát mi ezért szoktuk azt mindig hangsúlyozni, meg javasolni, hogy transzparensnek kell lenni, mert úgymond nagyon sokféle ajánlatot lehet adni, de a probléma az akkor van, ha ugye a kettő nem találkozik egymással. Ha találkozik, akkor az is egy teljesen jó megoldás tud lenni, nem csak az, hogyha valakinek kifejezetten nem tudom milyen prémium szállást biztosítanak.
2: És végül akkor segítsünk egy kicsit azok, akik most kezdenek el gondolkodni a diák munkán. Mit tanácsol azoknak a diákoknak, akik most így a vizsgaidőszak vége fele, középiskolás tanévzáráskor eszmélnek föl? Van még esélyük arra, hogy nyári munkahelyet keressenek maguknak?
3: Abszolút van még nem ment el azért az utolsó hajó. Április második felétől szokott megindulni egyébként a nyári munkáknak a felfutása. Mindig elmondjuk, hogy június közepén indul a szezon, ugye addigra már meg kell történni a toborzásnak, kiválasztásnak, képzéseknek a legtöbb esetben, tehát hogy azért nyilván emiatt a májusi időszak az elég intenzív, viszont azért a nagyon-nagyon sok éves tapasztalások szerint azt tudjuk mondani, hogy azért a júniusi időszakban még azért tudnak maguknak találni. Hát július, aki már júliusban akar ebbe gondolkodni, ott már azért nagyon a vége van, tehát hogy ott már az egy-egy esetleges megüresedő hely, vagy hasonlókra tud magának pozíciót találni. Tehát még nincs elkésve, de most már mindenképpen intézve javasolni, aki nyári munkában gondolkodik, akkor is esetleg nem most rögtön tud kezdeni, csak 2-3 hét múlva, de hogyha nincs benne a rendszerben, ha nem számolnak vele az adott munkánál, cégvel az iskola szövetkezet, akkor később már nehéz dolga lesz. Tehát aki eddig nem tette meg, az viszont most már akkor mindenképpen valami iskola szövetkezet honlapját, vagy akár többet nézzen meg, ott transzparensen fenn vannak a hirdetések, és akkor ott jelentkezzen az arra munkára, amit szimpatikus neki tér, és akkor vegye fel a kapcsolatot az iskola szövetkezettel. Lehet, hogy a válaszadás az ilyenkor egy picit lassabb, hiszen ugye ilyenkor nagyon nagy a jelentkező szám, illetve a feladat tömeg, de mindenki választ kell, hogy kapjon, illetve azért a végére az a tapasztalás, hogy azért majdnem mindenki megtalálja a valamilyen formában a számítását a nyári időszakra.
2: Mojzik Nándornak, a Diákész főtitkárának köszönjük szépen, hogy itt volt velünk az adásban.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelenföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek

0: Ötében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoggalást, továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesev azonnali lezárásokról döntött. A vasútársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P plusz R parkolóját, valamint a VP vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázul László sajtószóvívő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén. Ma a változó vastagságú feltyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcs hőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
1: Lelátó extra!
2: A Rádió Dabashelyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Magyar Labdarúgó Szövetség budapesti székházába került megrendezésre az NB3-as feljutásért kért területi osztályozós párharcoknak a sorsolása. A 19 vármegye, valamint Budapest bajnoka által alkotott 20 csapatos mezőnyből végül két vármegyéből, gyanúsan Sopronból és Tolnából nem kívánt senki sem élni a feljutási lehetőségével, így a 18 csapat figyelhette izgatottan a húzásokat. Ennek köszönhetően már a sorsolás előtt eldőlt, hogy két együttes játék nélkül kerül majd fel a harmadosztályba. Az MLS végül 8 párosítás sorsolt ki, tehát 16 együttesnek osztályozót kell játszania az osztályváltásért. A párosítások között vannak ígéretes mérkőzések is, gondolva itt mondjuk a Hajdúnánál és Balaton-Almádi, valamint a Szolnok és a KT1-2 összecsapására, de érdekes lehet még a Nagyatád és a Mátészalka csörtéje is, ugyanis a két csapat nem kevesebb, mint 529 kilométerre található egymástól. A sorsolás végére az is biztossá vált, hogy a SZASZ Budapest, valamint a Heves vármegyei első osztályú bajnokság második helyezettje, a Gyöngyösi AK erőnyerőként játék nélkül jutott fel az NB3-ba. Az NB3-as feljutásért kiírt területi osztályozó párosításai, Hajdonánási FK, Balaton-Almádi Ese, Mohács Király, Sárhisáp Zalaegerszeg, Sárbogárd Fémal Dunavarsány, Szarvas Sándorfalva, Nagyatád Mátészalka, Szolnoki Máv FC Kecskemét 2 és a Salgótarján Emőt párosítás. Az oda-visszavágós párharcok hivatalos játéknapja június 7-e, illetve 14-e. Az idegenben lőtt gól szabálya nem érvényes az osztályozóra, amennyiben a második mérkőzés rendes játékidejének végén az összesített állás döntetlen, akkor a következik a 2x15 perces hosszabbítás, és amennyiben ott sem sikerült dönteni, akkor 11-es párbajjal dől el a feljutás sorsa. A párosítások győztesei automatikusan feljutnak a Nemzeti Bajnokság harmadosztályába. Helyi sportíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: 2026. június 5-én az év 156. napján Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en. 6 óra múlt néhány perccel, amikor is a Fatimák ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak. A Chainsmokers felvételével indítjuk el a mai reggelt, aztán hamarosan kinézünk az utakra, hozok egy hasznos infót is, valamint azt is megtudhatjuk, hogy miket ünneplünk ma.
3: Az ország szívében.
4: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
4: Az otthon hangja. Tiktak, ébren vagy?
3: Rádió Dabas. Az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

A reggeli induláshoz már is hozom a legfrissebb információkat az utakról. A 405-ös főúton Újhartyánál, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak. A 18-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelző lámpa irányítja továbbra is. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Kecskemét Kossuth lakótelep városrészén kábelt telepítenek, a 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. Lajos Mizsa átkelési szakaszán pedig hitfenntartási munkák miatt a 67-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, irányonként váltakozva lehet áthaladni. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben, és az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, a 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Mielőtt egy rövid kereskedelmi szünetre mennénk, egy fontos info lehet, hogy a Dabasi Városüzemeltetés tájékoztat, hogy a Semmelweis utca és a Meder utca sarkán lévő gázfogadó állomásnál műszaki hiba történt. A hiba elhárítása érdekében a Parag utcát a Tornacsarnok és a Manódombi bölcsödek között fel kell bontani. A kivitelezés idejére a teljes útszélesség lezárására kerül. Kérik a tisztelt lakosságot, hogy a megváltozott forgalmi rendet mindenki tartsa be, egyébként a kivitelezés az hétfőn kezdődött.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: TikTok, ébren vagy?
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Ari, ennek a grande felvétel után lássuk, hogy miket is ünneplünk a mai napon, június 5-én pénteken. A legjelentősebb hivatalos esemény az a Környezetvédelmi Világnap, és bár ez egy komoly globális kezdeményezés, a nemzetközi naptárakban ezen a napon osztozik néhány kifejezetten szórakoztató, nem hivatalos és vicces emléknappal is, de hát kezdjük a Környezetvédelmi Világnappal, amit az ENSZ 1972-ben alapított kezdeményezésük a bolygónk védelméért jött létre. Sokan ilyenkor vicces ökológiai mémekkel vagy zöld kihívásokkal hívják fel a figyelmet a fenntarthatóságra. Aztán ma van a ketchupöt mindenhova napja, ezen a napon a gasztronómiai bűnözés teljesen legális. A rajongók szerint a ketchup nem csak a sült krumplira való, hanem a rántottára, a pizzára, vagy akár a rántott húsra is. Aztán, hát nem tudom, hogy mennyire örülnek a munkáltatók, de ma van a munkahelyi lógás napja. A popkultúra szerint a kultikus Meglógtam a Ferrarival című film főhőse pontosan 1985. június 5-én jelentett beteget, hogy iskola helyett Chicagóban szórakozzon. A rajongók ezt a napot a hivatalos lógós és pihenés napjaként tartják számon, és ma van a fekete fenyőkrémleves napja is, ez egy egészen bizarr, főleg Amerikából indul gasztronap, amely arra buzdít, hogy a téli mézes kalács ízvilágát nyár elején turmix formájába ígyuk meg. Na hát ezek után szerintem jól fog esni Damiano David dala.

0: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelenföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoggalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a GYESEV azonnali lezárásokról döntött. A vasútársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P+R parkolóját, valamint a VP vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázul László sajtószóvívő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a GYESEV ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén. Ma a változó vastagságú feltyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid

0: ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 2026. június 5-én pénteken reggel. Ordasi Brigi vagyok, és ma velem ébredhettek itt a 93.4-en. Hogyha autóban ültök, arra figyeljetek, hogy erős a reggeli forgalom a főváros felé. Az M1-esen, az M3-ason, a 10-esen, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Hasonló tapasztalatok 29-562-562, ez a telefonszámunk. Brian Adamson indítjuk az órát, aztán pedig itt lesz Kylie Minogue, és nem sokára elárulom, hogy mit ígérnek már a csillagok. Maradjatok velünk, jó reggelt!
2: A 70-es,
3: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Rádió Dobosanz otthon hangja 5 perc múlva, 7:45, már is érkezik a horoszkóp, de előtte megnézzük, milyen időre számíthatunk ma. Pénteken egy hidegfront hatására erősebben megnövekszik a felhőzet a térségben, csak kevés helyen számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Helyenként kisebb esőfutó zápor azért kialakulhat. A déli délnyugati szél egyre több felé északnyugatira fordul, amelyet élénk erős széllökések is kísérhetnek. Kora reggel 16, délután pedig 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Ennek fényében készüljetek a mai napra, és hát, hogy mit ígérnek a csillagok, nos, ebben is tudok segíteni.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kedves Kos, a pénteki nap arra hívja fel a figyelmedet, hogy nem minden kapcsolat működik ugyanazok szerint, a szabályok szerint. Lehet, hogy egy barátság, munkakapcsolat vagy párkapcsolat új kereteket igényel. A Bika karrierjében és a magánéletében is fontos lehet ma a rugalmasság. Olyan helyzet alakulhat ki, amely arra késztet, hogy újra gondold, milyen elvárásokat támasztasz másokkal, vagy akár saját magaddal szemben. A rák kíváncsisága ma különösen erős, de nem minden kérdésre kell azonnal választ találni. Egy kapcsolatban vagy fontos együttműködésben érdemes lehet elfogadnod, hogy a másik fél nézőpontja eltérhet a tiédtől. A pénteki energiák mélyebb önvizsgálatra ösztönzik a rákot, érdemes átgondolnod, hogy egyes kapcsolataiban valóban biztonságban érzed-e magad. A kapcsolatok kerülnek a figyelem középpontjába az oroszlánnál is, elképzelhető, hogy valaki több szabadságot kér tőled. Kedves szűz, hajlamos lehetsz arra, hogy minden részletet elemez, de ma érdemes visszafognod ezt a késztetést. A péntek kedvez annak a mérlegnél, hogy új szemmel nézzen a kapcsolataira és a saját igényeire. A család és érzelmi kérdések nagyobb hangsúlyt kaphatnak a skorpiónál, valaki viselkedése elsőre távolságtartónak tűnhet, de nem biztos, hogy valóban rólad szól mindez. A kommunikáció kulcs szerepet kap pénteken a nyilasnál. Könnyen előfordulhat, hogy egy beszélgetés új megvilágításba helyez egy kapcsolatot vagy régi helyzetet. Kedves Bak, anyagi és érzelmi biztonságot kérdései egyszerre kerülhetnek előtérbe. Érdemes végig gondolnod, hogy mire építed a stabilitás érzését. A vízöntőt különösen erősen érintheti a nap üzenete, hiszen a változások most közvetlenül a személyes kapcsolataidat és önképedet is megérinthetik. Kedves halak, a mai nap segíthet elengedni azt a kényszert, hogy minden helyzetet azonnal megérts vagy megoldj. Egy kapcsolatban most többet érhet a türelmes jelenlét, mint a tanácsok vagy a magyarázatok.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Wilserker. Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

Rádiódobosan az otthon hangja, ez volt a Rumlék nélkül 93.4-en, 9 perccel, 7:30 előtt. Hamarosan Moldován Ági érkezik a vételkörzet legfrissebb híreivel, de itt lesz még Ed Sheeran és Mark Embor is abban az órában, de mindezek előtt nézzük, hogy mi a helyzet az utakon, hiszen sokan autóban ültök már ezekben a pillanatokban is. Az M1-es autópályán a fül

0: Órák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet, Dabason, a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Felértékelődik a lokális gazdaságok szerepe. Elállt Gyálváros önkormányzata a helyi humánfejlesztések című pályázat megvalósításától még kaphatunk esőt.
3: Hírmondó.
4: Rólunk szól.
3: Régiónk hírei.
4: Első kézből.
2: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Június 5-e van, péntek, reggel 7:30. Felértékelődik a lokális gazdaságok szerepe, miután több tényező veszélyezteti a jó minőségű és biztonságos élelmiszereket, mondja Kulik Zoltán, a Vitafort ZRT ügyvezetője. A GMO-mentes termékek, a szabadtartású csirkéből előállított hús, a szabadtartásos vagy mélyalmos tojás mind drágább termék, mint azok, amelyek például a Mercosur megállapodás keretén belül érkeznek az Európai Unióba. Tudatosítani kell a magyar fogyasztókban, hogy a hazai termékek miatt nem kell szégyenkezni, mert a magyar élelmiszer előállítás nyomon követhetősége példaértékű.
5: Ma, hogyha bemegyünk a boltba, azt gondolom, hogy azoknak a termékeknek igenis van lehetősége, csak ezt meg kell fizetni. Miről beszélünk? Farm label-el ellátott csirkéről, GMO-mentes termékekről. Tehát ezeket a dolgokat nem tudja egy brazil tömegtermelés hozni, és tényleg nem hazabeszélve, de egy Magyarországon előállított baromfi jóval nagyobb értéket képviselhet, és képvisel is, mint egy nagyon-nagyon ipari körülmények között előállított braziliai csirke. Tehát valahol ezt kell majd pozícionálnunk, és hát egy ilyen helyzetben, ami az elmúlt 5-6 évet jelentette, és itt a Covid-ra, a szállítási nehézségekre, a geopolitikát az ukrán háborúra, és most ugye a Közel-Keletről beszélve, tehát mindig azt mondjuk, hogy azért ezek oda mutatnak, hogy a lokális élelmiszer ellátásnak igenis nagy jelentősége van, de úgy kezdtem, hogy ez vásárlóáru paritás kérdése, hiszen ezeket a termékeket, ezek mindig drágábbak lesznek, mint a tömegtermékek, és hát ezt kell megfizetni. Tehát nem tudunk egy 1000-1500 forintos trapista sajttal konkurálni, vagy egy 6-800 forintos, vagy 1000 forintos braziliai csirke mellel, mert ennyire nem fogja tudni az Európai Unió előállítani. Tehát ezek a pozíciók, amiket érezni kell. Tudatosítani a magyar fogyasztókba az, ami mondjuk Ausztriába, Franciaországba jelen van. Bemennek a boltba, és rögtön a nemzeti termékhez próbálnak nyúlni. Ennek igenis van jelentősége. Magyarország büszke lehet arra, hogy az elmúlt 40-50 évben nem voltak élelmiszeripari botrányai, nem volt semmi, például a dioxintól kezdve, sok olyanból kimaradt. Nagy európai ország, tehát a magyar élelmiszer előállítás, a nyomonkövethetőség, azt mondom, hogy tényleg példaértékű.
2: Elállt Gyálváros önkormányzata a helyi humánfejlesztések Gyálvárosában című pályázat megvalósításától. A projekt 660 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült volna, és közösségi, kulturális, valamint a helyi identitást erősítő programok megvalósítását célozta. Az előkészítés során azonban több bizonytalanság merült fel a program elemek elszámolhatóságával és a megvalósítás adminisztrációs terheivel kapcsolatban. Ezért az önkormányzat a felelős gazdálkodás elve mentén nem tartotta megalapozottnak a projekt folytatását. A támogatási előleg felhasználása nem kezdődött meg, annak visszautalása megtörtént. A döntés nem érinti a város közösségi és kulturális céljait. Gyálon továbbra is zajlanak a helyi identitást erősítő programok, civil szervezetek és intézmények bevonásával. Felsőpakonyon minden utca aszfaltozott, mindössze 2 olyan szakasz van, amelyek felújításra szorulnak. Nagy János polgármester elmondta, a belterületi utak rendben vannak, azonban a külterületi részen 3-szor is nekifutottak egy pályázatnak, hogy az iparterületen lévő, egyébként belterülethez tartozó utcakaszt is fel tudják újítani. Mivel ez nem sikerült, saját forrásból és esetlegesen vállalkozói hozzájárulásból szeretnék legalább a stabil útalapot megépíteni.
3: A Felső-Pakonyon jelenleg minden egyes utunk aszfalttal ellátott. Ez a Vasalbert utca, amely Marta

0: 6, és ez most már megérett a felújítása, illetve van egy Katona József utcánk, amely ugyan egy picit rosszabb minőség a többihez képest. Ezt saját erőből megpróbáljuk felújítani, azt gondolom, hogy erre mostanában nem hiszem, hogy lesz majd pályázati lehetőség, de hogyha ezzel a kettővel meg vagyunk, akkor elmondhatom, hogy Felsőpakonyon aszfaltos utak vannak mindenhol, és szerintem belterületen nincs is problémánk. Külterületen van egy olyan területünk, ahol az iparterületen belül van némi kis belterületünk is, ott néhány lakóház is van, és ott ugye a teherautó, kamionforgalom és egyebek miatt van egy útszakaszunk, amely már régóta felújításra érett. Hát többször próbálkoztunk Magyar Falu programban külterületi útra felújítással. Általában a belterületi fejlesztések azok prioritást élveztek, úgyhogy három ízben is nem került győztes elbírálásra ez a pályázat. Most ott tartunk, hogy az önkormányzat és a képviselőtestület a költségvetésében tervezett erre egy viszonylag nagyobb összeget, mert próbáljuk még esetlegesen az ottani vállalkozásokat, cégeket bevonni, és akkor egy még komolyabb műszaki tartalommal, egy olyan műszaki tartalommal megépíteni ezt az utat, vagy felújítani, vagy legalább az alapjait lerakni, amely a teherautó forgalomra is majd alkalmas lesz.
1: Bemutatták a Teszve szoboda terveit Monoron. A városban az egyik óvoda épületét szeretnék kiváltani egy másikkal, amelyet a vásártérre terveznek. A tervezési folyamatról tavaly azt mondták, pár hónapon belül elkezdődik, így 2026 első felében már az építési munkálatok is megkezdődhetnek. Most azonban továbbra is a tervezésnél járnak. Az új 8 csoportos óvoda felépítésére még 2024. januárjában nyújtottak be pályázatot. Az új óvoda Monor egyik legmodernebb közintézménye lesz. Ápolók bántalmazhattak egy 55 éves mozgáskorlátozott ócsai beteget a Ján Ferenc délpesti kórház sürgősségi osztályán. Erről a bántalmazott férje beszélt az RTL híradónak, miután feljelentést tett. A nőt május közepén szállították a kórház sürgősségi osztályára fulladásos tünetekkel, majd életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Két nappal a műtét után a férje lila foltokat vett észre a nő hátán. Ekkor tudott először beszélni a feleségével, aki elmondta, hogy mozgáskorlátozottként hiába kért segítséget az ápolóktól, hogy a mosdóba vigyék. A nő nem kapott segítséget, és miután tisztába kellett tenni, az ápolók odavágták az ágyhoz, a vállát és a hátát ököllel ütötték, mondta a férj, aki hiába tett panaszt a kórházban, nem történt semmi. Végül a rendőrségen tett feljelentést. A kórház az RTL híradónak azt írta, a bejelentést követően azonnal belső vizsgálatot indítottak. A budapesti rendőrfőkapitányság súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt nyomoz az ügyben, gyanúsított egyelőre nincs.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Ma nyugat felől átmenetileg nagy területen növekszik meg erősen a felhőzet. Elszórtan előfordulhat zápor néhány zivatar kíséretében. Az ismét északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A maximum általában 24 és 29 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet!
3: Friss,
2: frappáns,
3: finomra hangolt reggeli műsor.
2: Órami pontossággal.
3: Tik-tak.
2: Minden hétköznap.
3: Ébren vagy?
5: Hajolj közel, érezd, hogy érted vagyok.
2: Tik-tak, a Rádió Dabas reggeli műsora.
3: Ébredj frissen és kalóriamentesen.
2: Tik-tak, velünk garantáltan jól indul a nap.
5: Mire vársz, mire vársz, mire vársz?
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: ismertetem.
1: Rádió Dobosanz, otthon a Gömb mögött Jude Law, itt a 93.4-en, pontosan 3:48-kor érkezik a gardróba, aztán pedig itt lesz Calvin Harris, valamint Mark Anthony. Érdemes továbbra is velünk tartani.
2: Gardrób, az audio ruhatár.
3: Kalap, kabát, csapka, sál.
2: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
3: Az időjárás szabja meg.
2: De segítünk eldöntened.
1: A fátyol felhőzet a Dunántúlon már délelőtt megvastagszik, így ott erősen felhős idő lesz. Keletebbre napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, csak késő délutántól vastagszik meg a felhőtakaró. Néhány helyen zápor eső azért előfordulhat. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél, a hőmérséklet délután általában 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél több fokkal hűvösebb lehet. Késő este 12 és 22 fok valószínű. Pénteken a nap második felében egy feloszlóban lévő hidegfront éri el az országot, gyenge hidegfronti hatása lehet tehát számítani, így az arra érzékenyek körében felléphetnek olyan panaszok, mint a fejfájás vagy a migrén. A hétvégére megemelkedhet a pollen koncentráció is a levegőben, ezekben a hetekben elsősorban a pázsitfűfélékre allergiásoknál jelentkezhetnek intenzívebb szénanáthás tünetek. Vigyázzatok magatokra!
3: Gardrób.
2: Orvos és közlekedés meteorológia.
3: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
2: Rádió Dabas 93.4.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, egy perc múlva 8 óra van. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Már is érkeznek a legfrissebb híreink, aztán pedig belelapozunk a mai újságokba. Maradjatok velünk! Baleset történt az M0-es autóút északi szektorán, a 11-es főút végcsomópontja felé vezető oldalon az M3-as autópálya csomópontja után. A 70-es kilométernél a külső sávban állnak a sérült járművek, emiatt torlódik a kocsisor. És továbbra is erős a forgalom Budapest felé az M1-es autópálya a Budapest felé vezető oldalán Bicskétől, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalánztól, a 31-es főúton Maglódtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Vigyázzatok magatokra!
1: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, jelentette ki a miniszterelnök. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért, megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett. A magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy teherautó sofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalából nekiütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez. Ma a változó vastagságú felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: most! A hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4. Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 8 óra után vagyunk, 5 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ordasi Brigi vagyok, és ez továbbra is a TikTok. Itt a 93.4-en az otthon hangján. Szokás szerint megnézzük, hogy miről írnak az újságok. Szó lesz többek között arról, hogy tovább duzzad az aszbeszt botrány, hogy Európa egyik legnagyobb dróngyártó üzeme épülhet Szentendrén, és hogy ügyvédje segítségével üzent a letartóztatott polgármester. Ha kíváncsiak vagytok a részletekre, tartsatok velem!
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, ő volt Elton John itt a 93.4-en, 2 perccel 4:49 előtt. Belekezdünk a lapozórába, aztán pedig itt lesz a 4-es street.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádiódobos, az otthon hangja.
0: Tovább duzzad az aszbeszt botrányáról, ír a 444, újabb ausztriai kőbányáról, a Rohonci bányáról derült ki Németh Martin Büki önkormányzati képviselő adatigénylése nyomán, hogy onnan aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot szállítottak Magyarországra. A NAV-tól megszerzett adatok alapján Rohoncról összesen 493.451 tonna ilyen anyag érkezett Magyarországra. A szállítmányok döntő többsége 432.130 tonnányi Vas megyébe került, még Győr-Moson-Sopron vármegyébe 53.745 tonnát szállítottak. Ezek mellett kisebb mennyiségekkel Baranya, Somogy, Pest, Komárom-Esztergom és Veszprém megye is szerepel a célterületek között. Részletek és a teljes cikk a 444 oldalán. Európa egyik legnagyobb dróngyártó üzeme épülhet Szentendrén, ez már a Piac és Profit cikke. Európa egyik legnagyobb civil dróngyártó központját alapozza meg az ABZ Innovation Kft. Szentendrén mintegy 2,7 milliárd forintos beruházással. A Kft. Ügyvezetője a helyszínen tartott gyárbejáráson mondta mindezt. Kecer Máté elmondta, hogy főként a mezőgazdasági és az ipari drónokkal foglalkoznak. Részletek és a teljes cikk a Piac és Profit oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.
3: A Rádiódobos 93.4-en.
4: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, ő volt Benzon Bón itt a 93.4-en, 10 perccel fél 9 előtt. Hamarosan stúdiónk vendége lesz Kőszegi Zoltán, Dobos város polgármestere, 10 órától pedig Surman Csabát látjuk vendégül, tehát itt a stúdióban. Ha kérdésetek van hozzájuk, akkor a 29.562.562-t tudjátok csörgetni. Mi pedig folytatjuk a lapozórát itt az otthon hangján.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dobos, az otthon hangja.
0: Ügyvédjes segítségével üzent a letartóztatott polgármester, erről ír a Portfólió. Ügyvédjes segítségével Facebook oldalán közölte véleményét letartóztatásáról Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere. A korábban MSZP és most független Őrsi Gergelyt az úgynevezett óbudai korrupciós üggyel kapcsolatban tartóztatták le csütörtökön. Nem ő az egyetlen, részletek is a teljes cikk a Portfólió oldalán. Sólyog Tamás ügyét kivizsgálja a Velencei Bizottság, ez már a privát bankár cikke. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Sólyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Részletek és a teljes cikk a privát bankár oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, ő volt Juárez és a La Camisa Negra itt a 93.4-en, 8:30 előtt. Most érkezik a menüajánló, aztán pedig az Ananda Barbies.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
3: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
0: Nézzük a Szarvasbangó Bistro and Catering mai ajánlatát, ami a következő: csülkös bobleves, sült hek csónak burgonyával és kovászos uborkával, csirkemelszték cheddaros békönös mártással, sült hagymával, basmati rizssel és krokettel, francia rakott burgonya padlizsánnal, zöldséges csirkehússal töltött cukkini, arábiát a szósszal és vegán sajttal, és szentgyörgyi palacsinta, ami diókrémmel, balacrekvárral és sült tojáshabbal van tálalva. A konyha mai ajánlata babgulyás, vörösboros marha pörkölt főtt burgonyával, savanyúsággal, mandulabundás csirkemell rizssel és friss salátával, arancini mozzarellával, bolonyai ragúval töltve, pikáns paradicsom szószban, a desszert pedig profiterol. A Sári ABC kínálata a mai napon hideg fahéjas szilvakrémleves, füstölt sonkás bableves burgonyagombóccal, mák töltelékes nudli mákba forgatva eperöntettel és porcukorral, mustáros egybensült torja hagymacsipszel, jázmin rizssel, ropogós kacsacomb, bajor sörös káposztával, hagymás tört burgonyával, harcsafilé zöldséges sajtgrillben jázmin rizssel és szezámos rántott tüke halfilé jázmin rizssel és tartármártással. Jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Dobos Sanz otthon hangja, 3:49 lesz 3 perc múlva. Folytatjuk a lapozórát itt a 93.4-en, aztán pedig itt lesz Lady Gaga és Bruno Mars. Mindezek mellett nem sokára kezdődik Stereo című műsorunk, amelynek első vendége Kőszegi Zoltán, Dabosváros polgármestere, aztán a stúdiónk vendége lesz Surman Csaba, Újhartyán polgármestere, úgyhogy ha kérdésetek van, hívjátok a 29-562-562.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja!
0: Az ünnepi könyvhétről ír a Magyar Nemzet. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése idén 97. alkalommal rendezi meg a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri eseményét, az ünnepi könyvhetet, amit 2026-ban a tavaly Booker-díjjal elismert magyar származású angol író David Szalai nyit meg. Az év egyik legfontosabb irodalmi rendezvény sorozata június 11 és 14 között várja a látogatókat, a fővárosi program számos vidéki helyszín egészíti ki. Részletek és a teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán. Végleg törölte a Debreceni Színház Eszenyi Enikő rendezését, ez már a 444 cikke. A Csokonai Nemzeti Színház biztonságos munkakörnyezetének megőrzése érdekében csütörtökön véglegesen törölte a 2026-27-es szezon tervezett műsorából az Eszenyi Enikő rendezésében színre vinni tervezett Primadonnák című produkciót. Ezt Vadász Dániel igazgató jelentette csütörtökön a Debreceni Színház honlapján. Részletek és a teljes cikk a 444 oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Rádió Dobos az otthon hangja, 10 perc múlva 9 óra, hamarosan kezdődik Stereo című műsorunk, amelynek első vendége Kőszegi Zoltán Dobos város polgármestere lesz. Kérdés esetén hívjátok a 29-562-562-t. A Blaha Louisiana dalával folytatjuk, no meg a bulvárlapokkal.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dobos, az otthon hangja.
0: Nézzük elsőként a Borsot, ahol a nyerő páros Átkáról írnak. Szakítások és álomtörténetek, ezzel a két szóval lehet jellemezni a nyerő páros korábbi évadainak győzteseit, akik közül többen inkább a külön utat választották. Részletek is a teljes cikk a Bors oldalán. A Blick pedig arról ír, hogy 100 milliókat buktak az utazás iroda miatt a magyar nyaralók. Több 100 millió forint, több 100 káros volt. Egyelőre ez a mérlege egy utazás iroda tevékenységének, amelynek működését néhány hete tiltotta be a kormányhivatal. Zsuzsáék 800 ezer forintot veszítettek, befizettek ugyanis egy görögországi útra augusztusra, amire már biztos, hogy keresztet vethetnek. Részletek és Zsuzsa története a Blikben.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dobos 93.4-en.

0: Rádiódobosan az otthon hangja pontosan 9 óra van, érkeznek legfrissebb híreink, aztán pedig kezdődik Sztereó című műsorunk Kőszegi Zoltánnal, Dobos város polgármesterével. Maradjatok velünk!
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Baleset történt az M0-es autót északi szektorán, a 11-es főút végcsomontja felé vezető oldalon, az M3-as autópálya csomópontja után a 70-es kilométernél a külső sávban állnak a sérült járművek, emiatt torlódik a kocsisor. Kigyulladt egy műszaki hibás személyautó Török Bálint belterületén, a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Az érintett szakaszon félpályás korlátozás van érvényben, és továbbra is erős a forgalom Budapest felé az M1-esen, az M3-ason, a 10-esen, a 11-esen, illetve az 51-es főút. Vigyázzatok magatokra!
1: Kollekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyarság ügyében. Alkotmányos válsághelyzet állhat elő Súlyog Tamás államfő szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárca vezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt. Ma a változó vastagságú feltyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Stereo.
6: Stereo.
5: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
6: de témázunk veled,
5: és rólad is beszélgetünk.
6: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
5: rejtélyek és megoldások.
6: Stereo.
5: Stereo.
7: A Stereo támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Stereo.
1: Stereo.
2: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
2: Stereo.
3: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
4: Már is kezdődik a Stereo, itt a 93.4-en az Otthon hangján. Ordas Imrigi vagyok, velem szemben pedig Kőszegi Zoltán, Dabasváros polgármestere. Szia, jó reggelt, köszöntelek a műsorban.
5: Szia, Brigi, jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Illetve lehet, hogy valaki valamelyik másik napszakban fog minket a YouTube-on vagy valahol megnézni, hogy mindenkit üdvözlök.
4: És természetesen a Facebookon is lehet minket követni, úgyhogy élőben lehet ott megnézni az adást, hogyha nem hallgatni szeretnék csak. Vágjunk is bele, hiszen rengeteg témánk van a mai adásra vonatkozóan is. Fejlesztésekkel, beruházásokkal indítjuk ezt a mostani beszélgetést, hiszen több ilyen jellegű beruházás, fejlesztés zajlik a városban. Ugye beszélgettünk arról, hogy a bevásárlóközponthoz kivezető útnál is volt egy rekonstrukciós munka, illetve a strand területén is zajlanak fejlesztési munkálatok. Egy kicsit vázoljuk körbe a hallgatóinknak ezeket a témakörüket.
5: Igen, itt a Semmelweis utca és a sportcsarnok megközelítését is szolgáló elkerülő útnak a csomópontjában a Manodombi bölcsödénél egy kellemetlenség nehezítette a forgalmat, illetve a közlekedést itt a hét elejé napokban. Ez a város egészének, de különösen a városközpont gázellátásának egy csomópontja. Tehát itt van egy gázfogadó állomás, és egy nagy nyomású vezeték keresztezi ezt az utat, és itt az út alatt egy gázszivárgás volt, amit a gázszolgáltatónak el kellett hárítani, tehát az útfelbontás nélkül lehetetlen volt. Egy hihetetlen nagy munka, ugye egy két különböző anyagú csővezetéknek a találkozása vagy csatlakozásánál történt valami műszaki meghibásodás, és ezt hárították el. Ez egy óriási munka volt, ezt a gázszolgáltató bejelentette, tehát azt kértük, mivel a hétvégén azért itt nagy rendezvények, események voltak, azt kértük, hogy az előkészületi munkaállatoknál álljanak meg, és a hét elejére tegyék, mert megbénította volna azt a forgalmat, ami a hétvégi futónap és egyéb események kapcsán feltétlenül fontos volt, hogy szabad legyen, és ilyen sokan közlekedni, mozogni tudjanak. Úgyhogy ezért a hétköznapi, hét elejé napokon volt ez a közlekedés fennakadás, de ezt befejezték, ahogy ígérték, két nap alatt elvégezték a munkát, elhárították ezt a műszaki hibát. Ez volt az egyik, ami mindenképpen sokakat érintett, és sokan észlelték, tapasztalták azt, hogy ez kis kellemetlenséget okozott. Mindenkinek köszönöm a türelmet, és köszönöm a rendkívül precíz és gyors szakmai kivitelezést a szakembereknek. A strand az egyébként is egy kardinális kérdés. Sokat beszéltünk róla, de úgy tűnik, hogy még mindig vannak olyan városban lakók, akiknek nincs elegendő információjuk, vagy pedig azt állítják, hogy nincs elég információjuk. Én mindig azt mondom, hogy a helyi dolgokról a helyi médiumokon keresztül érdemes tájékozódni. Tehát itt vagytok ti a rádióval, a rádió felületeivel, itt van a város a hivatalos felületeivel, hivatalos oldalaival, a városi újság, és most már Facebook, tehát van hivatalos Facebook oldal a városnak, és nekem is polgármesterként, úgyhogy nagyon-nagyon sok információ hangzik el, és a stranddal kapcsolatban is nagyon sokat beszéltünk. Először is szeretnék egy, nem is tév eszmét, hanem szerintem egy ilyen szándékos fals információt egyből elhárítani, illetve a helyére rakni. Tehát a strandot mi annak idején megvásároltuk egy félkész vagy harmadkész állapotban. Ennek a történetét majd elmesélem. A lényeg az, hogy a város 45 millió forintért vette meg, és azóta ez a városnak az egyik legértékesebb ingatlana, és természetesen ezt szabadidős célokra, elsősorban hosszú időn keresztül strand funkcióval működtettük, és régóta beszélünk arról, hogy mi szeretnénk ezt 4 évszakos szabadidős parkká fejleszteni. Ezen sokat gondolkodtunk, terveztük, rengeteg pénz kell hozzá, hogy ez megvalósuljon. Most első körben sikerült egy 150 millió forintos pályázati támogatást szereznünk, uniós forrást, amit zöld felületfejlesztésre és bizonyos infrastruktúra fejlesztésre tudunk fordítani. Ezek a munkálatok zajlanak most a strandon. Tehát, hogyha valaki rossz indulatúan azt terjeszti, hogy a strandot az önkormányzat már eladta, vagy tervezi eladni, vagy lakóparkot akar rajta megvalósítani, akkor ezek nagyon rossz szándékú és rossz indulatú híresztelések. Soha nem volt erről szó, még csak elképzelés szintjén sem, mindig szabadidős célokra egy jól karbantartott és minél több szolgáltatást nyújtó zöld felületként képzeltük el ennek az ingatlannak, vagy ennek a nagy ingatlan együttesnek a jelenét és jövőjét. Nagyon sokat dolgoztunk ezért. 1980-ban bezárt a strand, hosszú időn keresztül az a félbehagyott beruházás, ahol az akkori tulajdonos csődbe jutott, ott maradt, és hát aztán hosszú egyeztetések után én már alpolgármester voltam, amikor ugye volt egy olyan lehetőségünk, hogy az önkormányzat döntésén múlt az, hogy mi lesz a sorsa, több vevő lett volna erre az ingatlanra, hangsúlyozom, ez nem volt a miénk, nem volt a városi, nem volt az önkormányzati, viszont volt egy földdarab, ami az önkormányzat tulajdonában volt, és az egyik medence, a nagy medence félig az önkormányzat tulajdonán volt. Ezért az önkormányzatot nem lehetett megkerülni. Én még, amikor alpolgármester voltam, akkor az akkori városvezetés, pontosan még csak képviselő voltam, az akkori városvezetés inkább afelé hajlott a banknak a nyomására, az akkor hitelező banknak a nyomására, hogy az önkormányzat járuljon hozzá az eladáshoz. Mi akkor ezt megakadályoztuk, többségben voltunk már a testületben, és aztán, amikor már alpolgármesteri pozícióba kerültem, akkor kezdeményeztem azt, hogy ne az eladás melletti döntésre foglalkozzunk, hanem a vétellel. Tehát lépjünk elő vásárlóként, és keressük meg a bankot, és végül is sikerült elérni azt, hogy ezt az ingatlant akkor hangsúlyozom, nagyon félkész állapotban, a medencék gépészete nem volt kész, nagyon sok minden félig, viszont az épületek nagy része megvolt már. Úgy döntöttünk, hogy megvásároljuk, és elkezdtük fejleszteni. Ugye ez a 90-es éveknek a vége, és 2000-re mi ráfordítottunk annyit a strandra, a város közössége a költségvetésből, hogy 2000-ben 20 év zárás után megnyitottuk a strandot. Ez egy óriási népünnepé volt, több ezeren voltunk a strandon, akik ott voltak, emlékeznek, most nem akarom magam fényezni, de akkor még egy hátraszaltóval is ünnepeltem a nyitó ünnepséget, és akkor még Buzza Attila is itt volt, az akkori országgyűlési képviselő a nyitó ünnepségen. Ugye ez nyáron volt, sajnos őszre, október elején egy tragikus autóbaleset következtében ő elment közülünk. Szóval ez 2000-ben volt, ezredforduló, fantasztikus élmények, és elindult a strandnak a működése, és a strand nagyon sokáig nagyon népszerűen jól szolgálta a mi közösségünket, sokan kijártak nyáron. Mindig ki volt szolgáltatva a strand, mert ez egy hidegvizes strand az időjárásnak. Ugye ez is egy tévhit, hogy van termálvizünk vagy melegvizünk, sajnos nincs. Mi annak idején a MOL-nak a kutató részlegével végeztettünk egy kutatást, és begyűjtöttünk minden olyan információt, amit a 70-es, 80-as évekbeni termálvízkutatások kapcsán, vagy akár az olajkutatások kapcsán a MOL elvégzett, vagy más társszervek elvégeztek, begyűjtöttünk mindent, és bár ugye úgy tudjuk, hogy itt az Alföldön bárhol lefúrnak bizonyos mélységen, mindenhol lehet legalább meleg vizet, vagy akár gyógyvizet találni. Hát a mi régiónk, illetve a mi városunk nem ezek közé tartozik, de mondhatom azt, hogy a mi térségünk sem. Itt anélkül, hogy nagyon messzire mennék, annyit hagyd mondjak el, hogy még az ős időkben, tehát több millió évvel ezelőtt, amikor a Duna völgye egészen szélesen terjedt itt ki, akkor egy ilyen ős vulkán robbanásnál ezt a Duna völgyet megtöltötte a tufa, hogy kiömlött a láva, és több kilométer vastag láva réteg rakódott le, és ennek eredményeként sajnos itt nem az van, mint az Alföld nagy részén, hogy néhány száz méterre, vagy mondjuk egy 6-800 méterre lefúrunk, akkor itt termálvíz van, hanem a tufa rétegen át kell jutni, és talán ott lehet találni, de ez egy nagyon nagy mélység. Itt is vannak ilyen 1 kilométer körüli fúrások, Bugyi és Sári határában van egy ilyen Sári besnyőnél, és a strand területén van egy ilyen próbafúrás, illetve volt próbafúrás, ezt a 70-es években végezték el, és sajnos kiderült, hogy nincs termálvíz, tehát a feljövő víznek a hőmérséklete az nem tudja biztosítani a termálhasznosítást, úgyhogy ezt örököltük meg. Tehát ezek tények, ezeknek utána lehet járni, ezeknek konkrét dokumentációja van, és ezt mi alaposan körbejártuk már több mint két évtizeddel ezelőtt, még a 2000-es strandnyitás előtt. És ezért maradt nekünk az, hogy lesz egy hidegvizes strandunk, de ha már egy ilyen infrastruktúrát, egy ilyen félkész állapotot sikerült 45 millió forintért akkor a 90-es évek vége felé megvenni, akkor ez mindenképpen úgy csatoljuk be a város vagyon állományába, hogy ez egy értéket képezzen és szolgálja az itt élőket. És ahogy mondtam, visszatérve ez a gondolatomhoz, hogy hosszú időn keresztül a 2000-es évek elején nagyon népszerű volt, és sokan jártak ki a strandra, a városból is, meg a régióból. És aztán jöttek azok a fejlesztések, amik a termálvizes strandoknak a fejlesztésére állami, vagy akár uniós forrásokból, Cegléd, Albert és vagy a távolabbi, nem túl távoli, de mégis tőlünk egy kicsit távolabb lévő településeknek a strandfejlesztéseit, vagy fürdőfejlesztéseit eredményezte. Ez egy akkora konkurenciát jelentett, hogy egy hidegvizes stranddal ezzel nem lehetett versenyezni, és lassan-lassan csökkent a strand látogatóinak a száma, és egyre több problémát és egyre több gondot okozott az, hogy hogyan lehet ezt fenntartani, hogyan lehet abban a nyári néhány hétben annyi bevételhez jutni, hogy ez, ha nem is nyereséggel, de kevés veszteséggel működtethető vagy üzemeltethető. És így jöttünk arra rá, hogy stranddal, egy hidegvizes stranddal, mondjuk egy 6-7-es vagy 8-7-es, legjobb esetben 8-7-es üzemelési időben nem tudjuk elérni azt a célt, amit szeretnénk, hogy ez szeressék az emberek, kiárjanak, fiatalok, idősebbek, különösen a kisgyerekesek, hogyha nincs melegvíz, hogy akkor ezzel valamit kezdeni kell, és így jutottunk el odáig, hogy ezt úgy fejlesztjük majd tovább, hogy ez egy 4 évszakos, de legalább 3 évszakos, tehát tavasztól őszig nyitva tartó zöld felület, szabadidőpark legyen, minél több sport és szabadidő szolgáltatással, és ennek most végre van egy jelentős lépcsőfok, amire fölléptünk, ez a több mint 150 millió forint a zöld felületfejlesztés, ez zajlik most. És ennek a fejlesztésnek az egyik része egy belső útépítés, járdaépítés, van egy szölöp járda, egy ilyen tematikus sétánynak a kiépítése két tó érintésével, és van egy vizes blokk fejlesztés is, ugyanis azt vállaltuk, hogy a strand nyitástól függetlenül szabadon a strand bizonyos területére, illetve a strand területeinek bizonyos részére kívülről be lehet jönni belépő nélkül, ezért majd egy kerítéssel szét kell választani a strand funkciót az egyéb szabadidős funkcióktól, tehát ezek a munkálatok zajlanak, és mivel a kivitelező nem garantálta azt, hogy a strand szezonra, vagy akár a strand szezon közepére be tudja fejezni úgy a munkálatokat, hogy műszaki átvételre kerüljön sor, ezért most egy óriási dilemmában vagyunk, hogy sikerül-e úgy szétválasztani a strand szűk területét a fejlesztés alatt álló területektől, úgy, hogy egymás zavarása nélkül a biztonság garantálásával a munkák is folyhassanak, és akár a strand funkciót is betöltse. Ez azért is lenne szerencsés, hogyha ez sikerülne, mert számos nyári tábor van meghirdetve, több mint 60 tábort szerveznek a szervezők, amit én ezúton is köszönök, és örülök neki, hogy az önkormányzat ezeket támogatni tudja, de nagyon sokan jól tudnák használni a strandot, akár a vizes szolgáltatásaival, vagy különösen azzal, és hát most azon dolgozunk gőzerővel, hogy megteremtsük annak, és köszönök, és örülök neki, hogy az önkormányzat ezeket támogatni tudja, de nagyon sokan jól tudnák használni a strandot, akár a vizes szolgáltatásaival, vagy különösen azzal,

0: tájékoztatni ezen a beszélgetésen keresztül. Azt mondom, hogy a strand hosszú távon szabadidő célokat fog szolgálni, és semmilyen cél, semmilyen más jellegű cél nem is fogalmazódott meg. De hogyha ha ironikus lehetnék, és megengedhetném a mai turbulens időszakban azt, hogy egy kicsit viccelődök, akkor mondhatnám azt, hogy olyan tervek vannak, hogy vízivárost építünk, vagy egy víz alatti várost, vagy szölöpvárost, vagy szölöp lakóparkot, stb. Ezeket így bedobom, hogy akkor hagy lovagoljanak ezen, mert ezt már így ilyen kényszeredett humorral akarom bedobni. Tehát, hogyha akarnak ilyeneken lovagolni, akkor lovagoljanak, akkor adok muníciót, tehát akkor vehetnek ilyen extra ötletek, hogy egy tervez a város egy víz alatti lakóparkot, vagy egy szölöpökön álló lakóparkot, vagy egy levegőben úszó parkot. Tehát, hogyha ennyire ezen lovagolnak, és ez most a sláger téma, akkor legyen, akkor adok nekik muníciót. De akik komolyan követik a városban zajló eseményeket és az önkormányzati döntéseket, és látják, tudják azt a folyamatot, amivel mi ezt a várost fejlesztettük folyamatosan, és gyarapítottuk a vagyonát, és próbáltuk a szolgáltatásokat intézményi szinten, közlekedési infrastruktúrában, és egyéb szabadidős és sport infrastruktúrában fejleszteni, ők talán komolyabban figyelnek arra, amit én mondok, az ő számukra mindenképpen hiteles, de én bízom benne, hogy az idő minket fog igazolni, és mint ahogy korábban is, és mindenki számára be fog bizonyosodni, akik szkeptikusak vagy szándékosan rossz híreket terjesztenek, hogy egyáltalán nincs semmilyen lakóparkfejlesztési célja az önkormányzatnak, kizárólag szabadidős, és most úgy néz ki, hogy jó esélyünk van arra, hogy három évszakos lesz, de előkészítettük már itt a szülőpjárdáknál, vannak olyan tereket alakítunk ki, illetve úgy formáltuk a pályázati dokumentációt, hogy akár a téli hasznosításnál, tehát ilyen családi vagy közösségi szauna létesítmények is telepíthetők lesznek, tehát ha ez sikerül majd, ez egy kicsit távlatibb, tehát ez az idén semmiképpen nem fog tudni megvalósulni, de hogyha a következő egy-két évben igen, akkor már mondhatjuk azt, hogy ez egy négy évszakos szabadidőparkká fejleszthető. A mostani fejlesztéshez még hozzátenném azt, hogy amik most zajlanak, a cölöpjárda építése, a belső út kialakítása, járda felújítás, vizesblokk felújítás, ezek zajlanak most, és egy kerítésépítés, amit említettem, ami szétválasztja a két funkciót. Ezen túl még beszerzés alatt vannak sporteszközök, a homok focipálya, illetve a kézilabdapálya, röplabdapályának a fejlesztése hálóval, világítással, úgyhogy a sportolási lehetőségek tárházát is szeretnénk bővíteni, ezáltal vonzóvá tenni sporttáborok számára, és egyáltalán a mindennapokban a mindennapos mozgás szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét kívánjuk megteremteni. Tehát ezek most a legújabb és legfrissebb információk a stranddal kapcsolatban. Egy-két héten belül meg tudjuk mondani, hogy van esély arra, hogy itt a nyár folyamán a strand, mint eredeti funkció üzemben tud-e lépni, és tudja szolgálni a város közösségét majd a nyári forró napokban.
1: Természetesen erről is beszámolunk, itt az Otthon hangján, innen fogjuk folytatni. Vendégünk továbbra is Kőszegi Zoltán, Dobosváros polgármestere. Maradjatok velünk!
2: Stereo.
3: Stereo.
2: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
3: Stereo.
2: Stereo.
4: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
5: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Tessék,
7: itt a reklám.
8: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
6: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
9: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
6: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
10: Mielőtt munkához látsz, Peluker.
7: Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo,

0: és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Telooker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
2: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
0: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
4: Volkswagen.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Stereo.
7: Stereo.
6: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
7: de témázunk veled,
6: és rólad is beszélgetünk.
7: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
6: Rejtélyek és megoldások.
7: Stereo.
6: Stereo.
8: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
9: Folytatjuk a Stereót, itt a 93.4-en az Otthon hangján. Vendégünk továbbra is Kőszegi Zoltán, Dabas város polgármestere. Egy különleges konferenciával megyünk tovább, amely a múlt héten zajlott le, ez pedig a Tudománybarát Települések konferenciája. Mesélj nekünk egy picit erről az alkalomról.
10: Igen, az akadémia leköszönő elnöke elindított egy mozgalmat, egy programot, aminek az a címe, hogy Tudománybarát Települések, és ehhez lehetett csatlakozni. Mi csatlakoztunk ehhez a mozgalomhoz, programhoz, hiszen városunkban is számos olyan tudományos műhely működik, tevékenykedik, ami szerintem kellő alapot ad arra, hogy akár a Tudományos Akadémiával legyünk közvetlen kapcsolatban, és együtt gondolkodva, együtt működve városban a tudományos életet felfejlesszük. Annak ellenére, hogy nincs egyetemünk, annak ellenére, hogy nincsenek olyan jellegű nagy cégeink ebben a városban, akik óriási, mondjuk nemzetközi kutatófejlesztő munkában vennének részt, viszont vannak tudásműhelyeink, az egyik a gimnázium, de akár még a szakképzőiskolát is mondhatnám, vannak civiljeink, és vannak olyan tudományos területen tevékenykedő fiatalok, vagy középkorúak, aktívkorúak, akiknek a munkássága, a tevékenysége mindenképpen nagyon nagyobb figyelmet érdemel, és érdemes őket valamilyen módon segíteni. És egy városnak, egy városi önkormányzatnak viszonylag szűkös lehetőségei vannak, hogy magát a tudományos munkát, vagy a tudományos életet közvetlen módon tudja segíteni, vagy felkarolni. Viszont, hogyha ebben segítségül hívjuk a Tudományos Akadémiát, a Tudományos Akadémiának a különböző kapcsolatait, vagy az egész kapcsolatrendszerét, akkor talán ebben a város önkormányzata is aktívabbá tud válni, és hasznosabb tud lenni ezen a területen. Hiszen, hogyha a mi városunk, vagy az itt felnövekvő gyerekek, az innen egyetemre eljutó fiatalok be tudnak kapcsolni az ország tudományos életébe, a kutatásokba, akkor hozzájárulnak majd az egész ország, az egész nemzet gyarapodásához, ahhoz, hogy fel tudjunk zárkozni a fejlett nyugat-európai országokhoz. Szóval hosszasan lehetne ecsetelni, hogy miért lehet ennek, vagy van ennek értelme. Tehát örömmel kapcsolódtunk be ebbe a programba. Azt kell látni, hogy az első körben az 5000 fő feletti településeket szólították meg, és hát én úgy gondolom, hogy ennél sokkal nagyobb lelkesedés kellett volna országos szintről, vagy én ezt gondolom. Sok oka lehet annak, hogy azért nem százával kapcsolódtunk be települések, most 61-2 település kapcsolódott be, mi voltunk meghívva a Tudományos Akadémiára, erre a konferenciára, ahol ennek a Tudománybarát Települések programnak az ismertetése történt meg első körben, illetve ilyen jó példákat mutattak be, hogy egy-egy település hogyan tud bekapcsolódni a tudományos világ mindennapjaiba, és hogy miért is lehet vonzó az egy település számára. Szóval egy nagyon hasznos, nagyon értékes tanácskozás konferencia volt, amin én részt vettem egy héttel ezelőtt pénteken a Tudományos Akadémián. A Tudományos Akadémia 200 éves, tehát 200 éve ezelőtt alapították. Ugye ez az akkori nemesek Széchenyi, többek között Széchenynek a nagy példamutatásával indították el azt a folyamatot, aminek az eredménye aztán az lett, hogy szervezett keretek között a tudományos élet európai szintre emelkedett Magyarországon. Létrehoztak a Tudományos Akadémiát, ugye először Pozsonyban alakult meg, és aztán Budapesten fizikailag is megépült a Tudományos Akadémia, és hát ennek az akadémiai működésnek fantasztikus gyümölcsei, eredményei vannak, óriási találmányok azóta a világban, és hát bekapcsolódtunk a világ tudományos vérkeringésébe ennek köszönhetően. És hát most ez a kérdés, hogyha már Magyarország benne van a világ tudományos vérkeringésébe, akkor a települések hogyan tudnak ehhez kötődni vagy kapcsolódni. Én azt gondolom, hogy több szálon van erre esélyünk és lehetőségünk. Én most csak a helyben legismertebb és tudományos szinten működő civil szervezetet, hogy mondjam, a Csillagász Egyesületet vagy Közösséget. Tehát ők például, amikor Kapu Tibor fönt volt az űrben, akkor ők egy nagyon érdekes számítással, egy hely meghatározásos elvi kutatással hozzájárultak például ehhez, és bekapcsolódtunk már ahhoz a konkrét űrprogramhoz. És hát nagyon sokan vannak, akik itt a kémia, az orvostudomány, a gyógyszertudomány területén, vagy akár a fizika más ágaiban komoly tudományos munkát végeznek, és nekem az a célom, hogy összegyűjtsük többek között azokat az embereket, akik innen a mi intézményeinkből, a mi iskoláinkból kerültek ki, és ma a legkülönbözőbb területeken a tudományvilágában tevékenykednek, és hajtanak hasznot a magyar társadalomnak, hogy ez is egy ösztönző, hogy összegyűjtsük őket, kapcsolatban legyünk, bemutassuk az ő munkájukat, az ő példájukat. A fiatalok számára minél több példamutató életpályát tudjunk bemutatni, hogy akár még többen válasszanak majd olyan hivatást, olyan tudományos pályát, amivel a saját boldogulásukat is segítik, meg a saját családjukét is, hozzájárulnak városunk, meg nemzetünknek a gyarapodásához. Szóval ez lenne az egyik cél. A másik, hogy nagyobb figyelmet irányítsunk erre a területre, tehát magára a tudományra és a tudományos munkára, hiszen a mindennapi életminőségnek a javítása és tudományos kutatások, tudományos munkák eredményeként javítható. Tehát akár a táplálkozástudomány, akár az élettan, különböző, az élettanak különböző tudományágai, az életforma, de csak egy egyszerű például az alváskutatás, tehát hogy mi kell ahhoz, hogy jól létben éljünk. Nem mindegy, hogy mennyit mozgunk, hogyan táplálkozunk, milyen életmódot élünk, és hogyan alszunk. Tehát például ma már az alváskutatásnak is van egy külön tudományága, tehát ezt is nagyon komoly tudósok kutatják, hogy hogyan lehet mondjuk az alvást javítani, és ezáltal az életminőséget jelentős mértékben jobbá tenni. Szóval minden, az életünk minden területe kapcsolódik a tudományos világhoz, még ha ezt nem is gondolnánk, és én szeretném, hogyha ezt behoznánk a mindennapi gondolkodásba, és hogyha már van egy ilyen kapcsolódásunk a tudományos világgal, konkrétan a Tudományos Akadémiával, tudománybarát településként, azt hiszem, hogy ez egy ilyen elköteleződés is, meg egy ilyen mindenkori kötelezettség, hogy ha már mi ebben a programban részt veszünk, akkor mit teszünk mi azért, hogy a tudomány, vagy a tudományos munka, a tudományos tevékenység a dabasiak mindennapjaiban jelen legyen, és hogy mi ebben a folyamatban gondolkodó emberként és tevékeny emberként minél többen részt vegyünk, dabasiak. Úgyhogy ezek vezéreltek engem, amikor jelentkeztünk, amikor kapcsolódtunk, és hát ott a konferencián én még külön, tehát egy olyan, nem is tudom, milyen lelki állapotba kerültem, tehát annyi inspirációt kaptam, hogy rengeteg ötletem van és elképzelésem, hogy hogyan tudjuk felkarolni eleve már az itt folyó tudományos munkát, és hogy készletésem van arra, hogy felkutassuk azokat az embereket, akik a tudomány világában dabasiként benne vannak, és hát ezeket tegyük közkincsé. Tehát ismerjük meg őket, legyenek ők példák, és ismerjük meg azt a tevékenységet is, amin ők dolgoznak. Itt egy régebbi emlékemet hagy hozzam elő. A gimnázium egy régi diákja, Farkas Károly, egyszer, hát már szerintem van ez már 15 éve, de lehet, hogy 20 éve is, amikor beszélgettünk, ő egyébként néptáncos is volt, és jó kapcsolatban voltunk, és Karcsival beszélgettem, és azt mondja, hogy éppen egy japán céggel egy kutatóprogramban vesz részt, és azt kutatják, illetve olyan tanulmányokat végeznek, hogy hogyan lehet a mobiltelefonon olyan applikációkat fejleszteni, ami úgymond ezt az okos világot fogja megteremteni, ami ma már itt van, köztünk van az AI, stb. És akkor így csak így néztem rá, és nem értettem elsőre, amikor erről mesélt nekem Karcsi, hogy mi is ez, hogy a mobiltelefonon keresztül olyan szolgáltatások, olyan lehetőségek lehetnek, tehát hogy ami ma itt van, az akkor még csak egy elképzelés volt, az akkor még csak kutatták, és abban a kutató munkában részt vett egy akkori fiatal ember, Farkas Károly, és hát szerintem nagyon kevesen ismerik Karcsit, és kevesen hallottak róla. Azóta az, amivel ő foglalkozott, illetve ő is foglalkozott egy japán program keretében, azóta ez már valósággá vált. Akkor még csak ilyen államszerű, nem tudom mi volt, és hát biztos vagyok benne, hogy az élet különböző területén vannak olyan dabasiak, akik nagyon-nagyon komoly kutatásokban vesznek részt, és vagy a jelenünket, vagy a jövőnket, ezek a kutatások nagyon nagy mértékben fogják majd megváltoztatni, és reményeim szerint jobbá tenni. Úgyhogy akkor ismerjük meg őket, kapcsolódjunk össze, adjuk össze az erőinket, és tegyünk hozzá mi is a magyar és a világtudományos életéhez. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez elegendő ahhoz, hogy megértsék az emberek, hogy miért tartottuk fontosnak, és számomra is városvezetőként miért volt ez óriási élmény, és miért adott nekem akkora inspirációt ez a konferencia, úgyhogy nagyon örülök, hogy ott voltam, és külön öröm számomra, hogy részt vehettem a 200 éves akadémia ünnepi sorozatának, vagy ünnepség sorozatának egyik rendezvényén. Maga az épület is fantasztikus, és ha megengeded, akkor egy reklámot is csinálok nekik. Tárlatvezetéssel van egy fantasztikus programjuk, ahol bemutatják az épületet, és az épületen belül van egy kiállítás. A kiállításon belül a magyar tudományos élet, de itt ne csak a fizikai, vagy a nem tudom milyen természettudományok területén híres tudósokat vegyük, hanem a nyelvtudományok területén tevékenykedőket, itt ebben benne van Deák, Kazinczy és sorolhatnám kik. Tehát nagyon-nagyon érdekes a kiállítás, érdemes egy ilyen tárlatvezetésre bejelentkezni, úgyhogy ajánlom a dabasi iskoláknak, ajánlom a dabasi civil közösségeknek, baráti közösségeknek, hogy használják ki még a lehetőséget, mert az akadémia 200 éves évfordulója kapcsán még az idén december elejéig ezek a tárlatvezetések mennek, úgyhogy érdemes, egy fantasztikus program. Én ebbe belekóstoltam, mindenképpen vissza fogok menni barátokkal, családdal, másokkal is, akár kétszer is, hogy a legapróbb részletességbe belemenően megismerjem ezt a kiállítást, és hát az épület az pedig csodálatos, tehát ez egyik leggyönyörűbb épülete Magyarországnak, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy a Tudományos Akadémia 200 éves évfordulója kapcsán kapcsolódjunk be a magyar tudományos életben, mennyire lehet, illetve ismerjük meg azt a történelmet, amit nagybetűvel írtak a tudósaink ebben a 200 esztendőben.
9: A tudományos világ után a családok életében nyerünk egy kis bepillantást, innen fogjuk folytatni egy nagyon rövid szünet után. Vendégünk továbbra is Kőszegi Zoltán, Dabasváros polgármestere.
6: Sztereó! Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
7: de témázunk veled,
6: és rólad is beszélgetünk.
7: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
6: rejtélyek és megoldások.
7: Sztereó!
8: A Sztereót támogatja az Aranykoron a ékszerbolt.
9: Folytatjuk a Sztereót itt a 93.4-en az Otthon hangján, vendégünk továbbra is Kőszegi Zoltán, Dabasváros polgármestere. Családokat ígértünk, úgyhogy egy különleges programmal megyünk tovább, amely városunkban már évek óta zajlik, ez pedig a Vándorbölcső, amely újra igényelhető az önkormányzatnál.
10: Köszönöm szépen, pontosabban nem újra igényelhető, hanem folyamatosan igényelhető. Csak nem szánteltünk erre kellő figyelmet, hogy egy nagyon szép régi hagyományt élesztettünk fel, és vándorbölcsőket indítottunk el. Három bölcső tud elindulni egyszerre és egy időben kint lenni olyan családoknál, akiknek olyan pici gyermekük van, akit bölcsőben lehet ringatni. Ugye régen a mi dédanyáink, nagyanyáink idejében ezek a bölcsők ott voltak a családokban, és családon belül, vagy szomszédok között, baráti közösségben vándoroltak ezek a bölcsők, ahol született egy pici, ott átment, és így nagyon sokan bölcsőtestvérek kiváltak, tehát ugyanaz a bölcső ringatta a mondjuk a szomszéd gyerekét, vagy a távoli rokon gyerekét, és ezek akár életre szóló kapcsolatoknak az alapját is jelentették. És elindítottuk, vagy újra élesztettük ezt a régi szép hagyományt sok évvel ezelőtt, úgynevezett vándorbölcsőket gyártattunk, készítettünk, és hát nagyon sok dabasi gyereket ringattak ezekben a bölcsőkben. Most az utóbbi időben, mintha ez alább hagyott volna ennek az igénye, vagy igénylése, talán azért, mert kevesebbet beszéltünk róla, talán elnyomták más információk, hírek, más események ennek a lehetőségnek a hírét vagy információját, úgyhogy most köszönöm a lehetőséget, hogy itt beszélhetünk róla, meg igyekszünk majd a Facebook oldalunkon is ezt még inkább népszerűsíteni, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szép hagyomány, és jó lenne, hogyha ez itt fennmaradna és maradna, úgyhogy lehet a vándorbölcsőt igényelni. A kolléga nőnk, Szondi Aranka menedzseli ezt a programot, a 29-es körzet 561-218-as, tehát 29-es körzet 561-218-as telefonszámon közvetlenül Szondi Arankánál lehet igényelni a vándorbölcsőt, de bármilyen más hivatalos csatornán keresnek minket, vagy bejönnek, örömmel állunk rendelkezésre, és remélem, hogy a bölcsők folyamatosan valahol kint lesznek, tehát a három bölcső, és sok gyereket fognak ringatni, adja a jó Isten, hogy így legyen, és minden babát váró, vagy éppen már babát ringató családnak sok boldogságot, nagyon sok örömet kívánok.
9: A vándorbölcső után térjünk rá a tegnapi ünnepségre, megemlékezésre, hiszen Trianon 106. évfordulójáról emlékeztünk meg itt a városban is.
10: Igen, köszönöm szépen, Brigi. Ha megengeded, most a bölcsőkhez kapcsolódva még, akkor még egy következő lépcsőfok, ugye, amikor bekerülnek a gyerekek bölcsikbe, illetve óvodákba, és hát most a ballagások idejét éljük. Ugye nem csak az iskolákban lesznek ballagások, hanem nagyon szép szokás, hogy az óvodákban is. Már múlt hét végén a szlovák óvodánkban már megvolt a ballagás, és a többi óvodánkban pedig ezekben a napokban, a mai napon is vannak ballagások. Hát én szívesen szeretnék részt venni ezeken a ballagásokon, de itt szinte egy időben több óvodában is zajlanak. Meglátom, hogy sikerül-e valahová eljutnom, de most megragadom az alkalmat, és gratuláljak a családoknak. Én nagyon örülök annak, hogy fantasztikusan jó óvodákba járhatnak a gyerekek, és ezekből a közösségekből tovább lépve bekerülnek az iskolai közösségekbe. Ez talán az egyik legnagyobb váltás vagy lépcsőfok a gyermekeink életében, amikor óvodából, iskolába, felhőtlen játékból a kötelezettségek világába bekerülnek. Úgyhogy itt nagyon óvatosnak kell, nagyon vigyázni kell a most ballagó gyerekekre majd, ahogy elkezdik az iskolát, hogy ne legyen ez nagy törés. Többségük nagy vágyakozással, várakozással vág bele az iskolai életbe, és hát fantasztikus tanítónénik várják őket, ők sokszor az anyák mellett anyákként, pótmamákként ott tudnak lenni, és látjuk azt, hogy szerintem egészen az alsó tagozat végéig a gyerekeknek ez az iskola szeretete, a tanulás vágya, ez megmarad, és akkor ott szokott egy pici törés lenni, ezen majd el kell gondolkodni, hogy hogyan lehet változtatni ezen, de nem is ez a téma, hanem az, hogy ballagások hétvégéje van, most az óvodás ballagások hétvégéje, és hát itt annyit hagyd mondjak, hogy nagyon örülök annak, hogy ugye van szlovák óvodánk, van katolikus óvodánk, vannak önkormányzati óvodáink, és minden városrészben, még Dabasszőlőben is tudjuk biztosítani az óvodai ellátást, tehát a Dabasszőlősi Szőlőkert óvodában is búcsúznak a ballagó gyerekek, és itt ugye kétféle óvodai ellátást biztosítunk, van, amikor a csoportban az adott korosztályhoz, és vannak a vegyes csoportok, amikor különböző korú gyerekek szépen nőnek, bejönnek a kicsik, kimennek a nagyok, bejönnek a kicsik, mennek, és egy ilyen körforgásszerűen, tehát ballagnak most azok a gyerekek is, akik vegyes csoportba járnak, és azok a gyerekek is ballagnak az óvodáinkból, akik a saját korosztályuk csoportjába járnak. Én szép nyarat kívánok nekik, és aztán az iskolában pedig egy fantasztikus világot, és hogy semmiképpen egyik nap sem legyen csalódás számukra az iskola, hanem minden nap örömöt szerezem, mint ahogy az óvodák ezt biztosították, úgyhogy remélem, hogy ez így lesz az életük további szakaszában, de mindenképpen gratulálok, ez az életüknek egy nagyon-nagyon fontos állomása, és akkor térünk rá, hogyha már fölvezetted, bocsánat, a kitérőjét, Trianonra emlékezünk június 4-én, hiszen 1920. június 4-én Trianonban aláírták azt a béke szerződést, vagy béke diktátumot, ami Magyarország egészének, a magyar nemzetnek, a magyar államnak a legnagyobb traumája volt. Még akkor is, hogyha ebben az évben Mohácsra is emlékezünk, ugye Mohácsot szoktuk emlegetni, a mohácsi vész ként egy olyan történelmi eseménynek, ami megpecsételte hosszú évszázadokra az ország sorsát, de én azt gondolom, bár az lehet, hogy azért, mert nagyon távol van tőlünk 1526 és Trianon 106 évvel ezelőtti döntése, vagy a trianoni döntés azért mégiscsak közelebb van, de azért ezt még mindig érezzük ennek a hatását. Amikor tegnap a Sári város részben az országzászlónál összegyűltünk és emlékeztünk, egyúttal ünnepeltünk is, mert hiszen ez a 2010 óta ez a Nemzeti Összetartozás napja. Ugye azt mondtuk, hogy a kesergésen és az emlékezésen a gyásznapon túl kell lépni. Nem szabad elfelejteni, és mindig beszélni kell róla, de azon kell dolgoznunk, és a felnövekvő generációkat abba az irányba kell terelni, hogy hogyan tudunk összefogni, és hogyan tudjuk a problémáinkat megoldani, hogyan tudunk egy jobb, szebb világot építeni, tehát ezen kell dolgozni elsősorban, ha csak pusztán kesergünk, akkor abból nem lesz egy jobb világ. Úgyhogy a Nemzeti Összetartozás napja is ez. Ugye annak idén a parlament, az én döntésem is benne volt, hozta meg ezt a döntést, hogy ez nem egy gyásznap pusztán, hanem ez egy ünnepnap is, a Nemzeti Összetartozás napja. És hát így hívtuk emlékezni, ünnepelni a városi közösséget. Nagy örömömre sok diák jött el. Ezt köszönöm szépen elsősorban a második Rákóczi Ferenc Általános Iskolának, hiszen ők adták a műsort. Dr. Gogolák Gábornénak külön köszönöm, ő volt a felkészítő tanáruk, egy fantasztikusan szívhez szóló és nagyon méltó ünnepi műsort állítottak össze. Ez meg is adta az alaphangját az ünnepségnek. Én ezután szólhattam az ott lévőknek. Hál' Istennek minden generáció képviselte magát, hát ott voltak az idősebbek is, a diákok, ott voltak a Határtalan Program idei résztvevői a gimiből, és hát így együtt emlékeztünk, ünnepeltünk. Az országzászlós programmal, illetve az országzászlós egykori nemzeti, nem programnak nevezzem, hanem mozgalommal kapcsolatban ott is elmondtam, de akkor itt kihasználom az alkalmat, hogy ugye Trianon után, 1920 után, valamikor 1925-ben elindult egy olyan kezdeményezés, és aztán számos, főleg a Csonka Magyarország területén lévő városban vagy településen állítottak országzászlót azért, hogy emlékeztessenek a trianoni békediktátumra, emlékeztessenek erre a gyalázatos döntésre, és ezeknél az országzászlóknál mindig június 4-én ünnepségeket, illetve megemlékező napokat rendeztek. Így volt ez nálunk is egészen a második világháború utánig, 1948-ig. A mi felmenőink közül többen ott voltak ezeken az ünnepségeken, ezekben az években, akár verset mondtak, énekeltek, de 1948 után ennek a lehetőségét, tehát nem is a lehetőségét, tehát ez így a feledés homályába próbálták sodorni ezt a szomorú történelmi eseményt, nem voltak már megemlékezések, ezek az országzászlók folyamatosan leromlottak, rossz állapotba kerültek, volt, ahol annan el is tűntek. Az a Sáriban lévő országzászló, aminek a talapzata még megvolt az egy gyerekkoromban is, ott az országzászló mögött volt a Bucsis iskola, én második osztályos koromban oda jártam, és mi láttuk ezt a talapzatot, de senki nem mondta el nekünk, hogy ez miért van ott, és mi ez valójában. Nem is tudtunk róla, egészen felnőtt koromban tudtam meg, hogy ez végül is micsoda, minek a talapzata, és aztán rendszerváltás után az ország különböző pontjain legtöbb helyen ezeket az országzászlókat felújították, megújították, így történt ez nálunk is, és a megújítás, felújítás után 2010-ben volt az első olyan esemény, amikor nagy ünnepség keretében, Nemzeti Összetartozás napján a teljesen felújított új országzászlót átadtuk, és azóta minden évben itt ünneplünk, minden évben itt gyülekezünk. És hát mi bekapcsolódtunk egy olyan programba, ami az egyik legjobb kormányprogram volt, vagy nemzeti program volt a rendszerváltás után, és ez még most is él, ez a Határtalan program. A Határtalan programot nálunk Szantóferi János alpolgármester úr vette a kezébe, és azóta is ő koordinálja, ő szervezi. Most már nem csak a város iskoláinak diákjai vesznek részt ebben a programban, hanem a régióból szinte minden településbe kapcsolódott. Az idén 400 gyerek, 398 gyerek megy el határon túlra. Ugye elértük azt, hogy elsősorban Erdélyben, hiszen városunknak van Erdélyben egy saját tulajdonú panziója, és ebbe a panzióban tudjuk fogadni a gyerekeket. Tehát most az idén 400 gyerek és közel 50 pedagógus vesz részt a Határtalan programban, és eddig, amióta elindult ez a fantasztikusan szép és nemes program, azóta 5000, közel 5000 gyerek jutott el határon túlra magyar lakta területekre, egykori Nagy Magyarország területére, ismeri meg az ottani kultúrát, az ottani értékeket, hagyományokat, természeti, társadalmi és kulturális örökséget, és életre szóló élményeket szereznek. Azt hiszem, hogy érdemes lenne akár egy sorozat keretében megszólaltatni olyan gyerekeket, akik jártak Határtalan programban, vagy részt vettek Határtalan programban, hogy ez milyen élményeket jelentett számukra, és hogyan változtatta meg a magyarsággal kapcsolatos elképzelésüket, vagy a érzelmeiket. Úgyhogy ez Trianonhoz köthető, és a trianoni évforduló kapcsán én a beszédemben ott is hangsúlyoztam, és itt is szeretném valamennyire ismételni magam, hogy ahhoz, hogy nemzeti egység legyen, ahhoz, hogy nemzeti összetartozásról tudjunk beszélni, a legszűkebb közösségeinkben kell újra gondolni, illetve nem csak újra gondolni, hanem újra építeni a kapcsolatainkat. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy a családjainkon belül milyen erős a kohézió, mekkora a szeretet, mennyire figyelünk oda egymásra, mennyire számíthatunk bajban, nehéz időkben is egymásra, illetve mennyire tudunk közösen megélni örömpillanatokat. Itt kell kezdenünk. Tehát én azt mondom, hogy családban kezdjük, aztán a baráti közösségeinkben, munkai közösségeinkben, intézményi közösségeinkben, hogyha ez a kohézió erős, hogyha testvéri szeretetben tudunk élni, vagy legalább barátságban tudunk élni azokkal a polgártársainkkal, vagy emberekkel, akik fizikailag is viszonylag közel élnek hozzánk, tehát mondjuk adott településen élünk itt Dabason, hogyha ezeket a kapcsolatainkat meg tudjuk erősíteni, ezek a kölcsönös megbecsülésen, szereteten, megértésen, türelmen alapulnak, ezeken az értékeken alapulnak a mi emberi kapcsolataink, akkor erős közösségről beszélhetünk, és mondhatjuk azt, hogy megvan az a társadalmi béke, társadalmi barátság, amire lehet alapozni bátran, hosszú távra a jövőt. És hát ezt hirdettük meg mi ebben az évben. Tehát azt mondtuk, hogy legyen a 2026. esztendő Dabason a testvériség és a társadalmi barátság éve. Hát ezt a törekvést, vagy ezt a szándékot számos rossz indulat, rossz akarat, és nem tudom, milyen gondolat tudja szétfeszíteni, vagy beárnyékolni. És milyen érdekes a sors, hogy a műsorban az egyik diák Persőci Dominiknak egy felolvasott részlete, ez teljesen idecseng, vagy egybecseng azzal, amit én gondolok, hogy, és hogyha megengeded, akkor én ezt felolvasom, ez csak egy mondat, hogy akkor, amikor ilyen patetikusan szeretett országról beszélünk, vagy egy békés világról, társadalmi békéről, és olyan szép dolgokról, amik nagyon fontosak a mindennapokban, hogy biztonságban éljünk, hogy boldogságban éljünk, hogy reményteli jövőről tudjunk beszélni, akkor ezek a mindennapoknak az acsarkodásai, viszálykodásai, akár szándékos rossz hírek terjesztése, az emberek indulatainak a felkorbácsolása, ezek nagyon-nagyon rossz szándékú dolgok, és nagyon, nagyon ellentétesen hatnak. És hát itt, amikor hallgattam, vagy figyeltem a műsort, akkor így a fülemet megütötte, és úgy megragadt a szívemben ez a mondat, amit aztán én elkértem Dominiktől, és én ezt itt felolvasnám, és itt a Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódóan, és ahhoz kapcsolódóan, amit mi meghirdettünk ebben a városban, testvéri szeretet és a társadalmi béke megőrzése és erősítése útján fontos arra figyelni, amit most mondok, hogy szeressük egymást, mert úgy áld a sors. Nemzetontó viszályokra most az ér rá, ki vak vagy önző. És itt nem csak nemzetrontó viszályokról kell beszélni, hanem akár egy helyi közösséget romboló viszályokra is, akik most itt helyben Dabason viszályokat gerjesztenek, szándékosan fals információkat terjesztenek, vagy próbálnak ellentéteket szítani, vagy ellenségeskedést gerjeszteni. Róluk az a véleményem, mint amit Dominik felolvasott a műsorban, hogy ők közösségrombolók, és vagy önzők, vagy vakok, és hát azt szeretném, hogyha itt a városban minél kevesebb önző és vakember lenne, és minél több önzetlen, és a társadalmi békére, társadalmi barátságra, vagy akár a testvéri szeretetre éhes és hajlandó emberek lennének. Úgyhogy itt a Nemzeti Összetartozás napján, Trianon tragédiára emlékezve, én erre szeretném ráirányítani a város figyelmét, hogy legyünk ilyenek, váljunk ilyenné, és akkor szerintem itt Dabas is, és az egész ország és az egész magyar közösség a világban mindenhol biztonságban, szeretetben, megértésben és egy jobb jövő reményében élheti a mindennapjait.
9: Így legyen, vendégünk itt az Otthon hangján Kőszegi Zoltán, Dabas város polgármestere volt. Köszönjük szépen, szép napot, jó munkát kívánunk neked!
6: Stereo.
7: Stereo.
6: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
7: de témázunk veled,
6: és rólad is beszélgetünk.
7: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
6: rejtélyek és megoldások.
7: Stereo.
6: Stereo.
8: A Stereót támogatja az Aranykora.
4: A következő
8: X-szer.
4: Műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Tessék,
11: itt a reklám.
12: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
13: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
12: Mielőtt munkához látsz, Peluker! Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.
14: Politikusokat tartóztattak le korrupció miatt, a Tisza párt rekordot döntött a támogatottságban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
15: Nachrichten,
16: Novel,
15: Noticias,
16: Novinky,
15: News,
16: magyarul és érthetően
15: hírek.
14: Az ügyész indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelte. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikust gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak, a lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Zábec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, míg a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről, a Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a két farkú kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Agárdi vízmérte szerint két hét alatt 66 cm-ről 59 cm-re csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt további romlás várható. A Tisza kormány kiemelt ügyként kezeli a vízhiányt, országos asszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sürgős cselekvési tervet hirdettek a helyzet kezelésére. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a tó minden korábbi negatív rekordot megdönthet, ezért a vízgyűjtőrendszer korszerűsítése mellett már a Dunából történő vízpótlás és a magas fokon tisztított szennyvíz felhasználása is napirenden van. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint nem csak vízhiányt, hanem egyre nagyobb vízminőségi kockázatot is jelent. Medve támadott meg egy erdei munkás a szlovákiai Szent Anna település közelében csütörtökön délelőtt. A válsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult, jelentették szlovák hírportálok. A támadás a Lipót-Szent Miklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt. A megtámadott erdei munkás leírása szerint egy barna medve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott. Nem sokkal reggel 9 óra előtt a sérülthöz gyors segélycsapatot küldtünk ki, akit a mentők az elsődleges ellátást követően sérüléssel a Lipót-Szent Miklósi kórházba szállítottak, nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője. Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre küldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken. Ma a változó vastagságú feltyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
19: de témázunk veled,
18: és rólad is beszélgetünk.
19: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
18: rejtélyek és megoldások.
19: Sztereó.
18: Sztereó.
8: A Sztereót támogatja az Aranykorona XRT.

0: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Stereo.
1: Stereo.
3: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
4: Folytatjuk a Stereót itt a 93.4-en az Otthon hangján. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Csurman Csaba, Újhartyán polgármestere. Szia, köszöntelek az éterben.
5: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, a facebookozókat, és különös tekintettel az újhartyániakat.
4: Sok-sok témánk van, úgyhogy vágjunk is bele. Az önkormányzatiság kérdése mostanában napirenden van, kezdve a polgármesterek fizetésétől, egyáltalán az önkormányzatiság fogalmán át. Mit gondolsz erről a témakörről? Kérlek, fejtsd ki te is a véleményedet itt nálunk az Otthon hangján.
5: Ugye az előző interjúban, amikor itt voltam, akkor beszéltünk már arról, hogy az új kormánynak az önkormányzatokkal kapcsolatos programja az szerintem rendben van, csak meg kell tudni valósítani. Ugye főként ez az önrendelkezés, az autonómia tekintetében. Újhartyán például az építés hatóság kérdése az nagyon érinti, hogy ne Cegléden döntsék el, hogy mi legyen Újhartyánon. Nekünk ez egy különösen fontos kérdés. Illetve nagyon fontos az, hogy a források helyben tartása az szintén megtörténjen. Ugye csökkenteni szándékozik az új kormány a szolidaritási hozzájárulást, az adókülönbözet az elvileg helyben fog maradni. Ugye ez volt a versenyképes járások programnak a forrása, a gépjármű adó is elvileg helyben fog maradni. Ezeket meg kell valósítani, tehát ezek olyan fontos dolgok. Ugye itt a ígéret az volt, hogy minden intézkedés előtt lesz egyeztetés, ugye ezzel szemben ment egy pár héttel ezelőtti televíziós interjú, ahol Magyar Péter kijelentette, hogy csökkenteni kell a polgármestereknek a fizetését. Ugye ez már egyébként változóban van, alakulóban van, ugye vannak különböző önkormányzati szövetségek, ezeknek egyébként háromnak Újhartyán is a tagja, ugye a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Települési Önkormányzatok Szövetsége, meg a Kisvárosi Önkormányzatok Szövetsége, ebben a háromban én is aktív tevékenységet folytatok. Ez a három szövetség már eljuttatta ugye az új kormánynak az álláspontját, ugye nem csak a fizetésről természetesen, hanem hogy általában az önkormányzatiság kérdéséről, úgyhogy ebben biztos, hogy lesz kompromisszum. De egyébként, hogyha megengeded, ugye a saját példámat elmondanám ezzel kapcsolatosan. Ugye az én fizetésem az teljesen nyilvános, ugye lekérdezhető bárhonnan. Én nettó 1.020.000 forintot keresek egy hónapban, és ezen lehet vitatkozni, hogy ez sok vagy kevés, de ugye az eredeti elképzelés szerint ez lement volna felére 500.000 forintra, 510.000 forintra, amivel ugye az önkormányzati bértáblába ott valahol a középmezőnyre kerültem volna. Természetesen ugye tudjuk, hogy a polgármesterség az egy szolgálat, de azért az újhartyániak tudják és remélem látják azt, hogy viszonylag sokat polgármesterként elég sokat teszek hozzá, sokszor reggel 8-tól este 9-ig, 10-ig ott vagyok a városházán, főként, hogyha van egy testületi ülés, a német testületi ülés, bizottsági ülések, ezeken mind-mind részt kell vegyek, és természetesen ezt meg is teszem, de hétvégén is vannak rendezvények. Ez egy teljes elfoglaltságot kell, hogy hozzátegyen az ember. Itt nem panaszkodni szeretnék természetesen, én sokszor elmondom, és itt is elmondom, hogy minden percét élvezem. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy számomra kitalált feladat, és ezt imádom minden pillanatát. De ezzel együtt ugye van egy kötelességem, hogy el kell tartani a családot természetesen, hozzá kell járulni a családi költségvetéshez. Ugye én, ha lehet mondani, egy picit szerencsés helyzetben vagyok a édesapám munkásságának köszönhetően azért vannak fejlesztésre alkalmas területeink. Ez a munkásághoz azért én is hozzátettem az utóbbi 10-20 évben. Ezekből lehet árbevételre szeltenni, de én egy speciális eset vagyok ilyen szempontból, tehát azért több polgármesternek ez komoly kihívást fog jelenteni, hogyha ez így ebben a formában valósul meg. Ugye van egy koncepció itt a háttérben, ami alapvetően ugye arról szól, hogy elég sok korrupt polgármester van, akik visszajönnek a lehetőségeikkel, és viszont ez egy kollektív büntetés, tehát azokat is bünteti, akik nem így cselekszenek. Ugye ezek vannak többen, hál' Istennek, nekem is az a véleményem, hogy aki ilyet tesz, azt meg kell büntetni. Természetesen, viszont kollektívan nem szabad ezért mindenkit számon kérni.
4: Egy globális téma után térjünk rá a lokalitásra, a szennyvízrendszer az minden település életében mostanában különös jelentőséggel bír. Ezzel kapcsolatosan vannak friss híreid.
5: Ugye decemberben indult ez a probléma, és szerencsére ott tartunk, hogy a rendszer működik. Április hónapban ez már helyreállt, volt ezzel kapcsolatosan sok teendő. Nehezen vészeltük át ezt az időszakot. Külön köszönöm minden újratjáni lakosnak a türelmét, hogy ezt el tudták viselni, ezt az időszakot. A kárelhállítás, a fertőtlenítés megtörtént, úgyhogy a rendszer teljes mértékben működik. Itt az aknák tisztítása kapcsán azért elég sok minden előkerült, ami és itt szeretném ismételten felhívni a lakosság figyelmét, hogy ami nem odavaló, azt ne tegyük bele.
4: Szeretnél példákat mondani? Volt itt már olyan polgármester, aki mondott példákat, és felhívtuk a figyelmet, hogy ezt és ezt és ezt semmiképpen ne.
5: Alapvetően, amiben egyébként már elkezdtünk dolgozni, például az étel, ami úgy megmarad étel, az is belekerül sokszor a rendszerbe, de ennek egy külön gyűjtési lehetőségét kezdtük el szervezni, de egyébként a törlőkendőtől különböző termékek, még a WC illatosító is sajnos oda kerül sok esetben. Itt tényleg kérek mindenkit arra, hogy a rendszer szerű használatot kérem mindenki tartsa be. És továbbra is, hogyha van valami bármi gond, akkor a megszokott módon a szolgáltató felé kérem jelezze mindenki.
4: Furcsa fordulattal fogunk élni, mert rákanyarodunk a közétkeztetés témakörére, ami teljesen átalakul Újhartyánban.
5: Igen, egy teljesen korszerű étkezési rendszert szeretnénk kialakítani. Ugye ez érinti egyben azt, hogy egy teljesen új receptúra, új étlappal fogunk szeptembertől indulni, de talán még inkább érdekes az, hogy egy szabadszedéses rendszer fog kialakulni az iskolába. Ez azt jelenti, hogy egy leves, két főétel, két köret, minél több zöldség, minél több egészséges étel természetesen. Szerencsés helyzet, de vagyunk, mert az iskola nyert 10 millió forintot az étkezőnek az átalakítására, amire most már nagyon ráfér, hozzáteszem, ez az átalakítás, és alapvetően persze nehéz lesz majd az első pár hónap, de ugye ennek a rendszernek az a lényeg, hogy a tanulók maguk választhatják meg az ételt, meg azt, hogy abból mekkora mennyiséget tesznek a tányérjukra. Természetesen sorba állhatnak újra, tehát nem az van, hogy az egyszer kiszedett mennyiséget fogyaszthatja csak el, de biztosan hosszabb távon így csökken az ételpazarlás. Ízlésüknek megfelelően lesz lehetőségük választani természetesen. Egy változatosabb étkezést tudunk ezzel, egy kiegyensúlyozottabb táplálkozást biztosítani, és azt gondolom, hogy ez egy elengedhetetlen lépés most már egy település életében.
4: Biztonsággal, közbiztonsággal folytatjuk, hiszen tárgyaltatok a lakossági és vállalkozói riasztórendszerek járőrszolgálathoz történő bekötésének lehetőségéről. Mit jelent mindez a gyakorlatban?
5: Ez korábban is működött ez a rendszer Újhartyánon. Ugye van egy nagyon jól működő járőrszolgálata a településen, csak kevesen éltek a lehetőséggel. Ugye ezt már közzétettük ennek a díjszabását. Pár ezer forintos tételről van szó egyébként per hó. Akár magánszemélyek, akár vállalkozások kérhetik azt, amennyiben történik riasztás otthon, akkor ez a járőrszolgálatnál is egyből jelzést ad, és a járőrszolgálat egyből ott van az ingatlannál, és meg tudja nézni, hogy ténylegesen történt-e bármi cselekmény.
4: Folytassuk beruházásokkal, fejlesztésekkel, több tervezés, számos munka zajlik jelenleg is a városban, vegyük ezeket sorra.
5: Alapvetően, hogyha kezdeném, ami majdnem megvalósult már a posta előtti tér, vagy a tájház előtti tér, a parkoló elkészült, a térburkolás elkészült már, a termőföld kerül be azokra a pontokra, ahol majd a virágokat fogjuk telepíteni. Várhatóan az is egy pár héten belül be fognak kerülni, úgyhogy teljes pompájában fog az a tér a lakosságnak a megelégedését szolgálni remélhetőleg. Ugye beszéltünk már erről korábban, én nekem nagyon fontos természetesen, hogy minél több zöld felület alakuljon ki, minél inkább a központi terek azok megnyíljanak, átláthatóbbá váljanak, és nem utolsó sorban, hogy ebben az esetben is a parkolási lehetőséget biztosítsuk a postatájház, illetve a bank épülete előtt. Ezen kívül fontos beruházás zajlik pillanatnyilag az iskola udvar területén. Az iskola pályát átalakítjuk, ugye rekordrend pálya kialakítása zajlik. Egy picit csúszunk amiatt, mert egy villanyoszlop van a pálya közepén. Remélhetőleg egy másfél hét múlva az áthelyezésre kerül, illetve teljes mértékben kiváltásra, tehát nem is kell arrébb tennünk ezt az oszlopot, tehát meg fog szűnni, és folytatódhat a pályának a kivitelezése. Mellett egyébként elkészít tettük már azt a nagy, több mint 400 négyzetméteres térburkolt felületet, amit az iskolások fognak tudni majd használni, illetve a teljes udvar, illetve az épület azon részének a csapadékvíz elvezetését is megoldottuk, annak a szikkasztását, és nagyon fontos, hogy annak a helyben tartását, ugye most erről szól minden, hogy a csapadékvizet helyben kell tartani, és itt külön szeretném megköszönni azt, hogy egyébként magának ugye a pályának a költségvetését azt az önkormányzat tudja biztosítani, viszont a környezetnek a rendbetételére kaptunk vállalkozói felajánlásokat, főként az ipari parkos cégektől, majd a pontos összegeket, meg a pontos cégeket természetesen azt majd nyilvánosságra fogjuk hozni, illetve itt beszélnék arról, hogy tehát láthatták esetleg, akik követik a Facebook posztjaimat, hogy megkezdődött a pumpapályának a kivitelezése. Várhatóan két héten belül maga a pálya az el fog készülni, és ez is önkormányzati költségvetésből kerül kiépítésre, viszont a környezete, ott egy füvesítés, automata öntözőrendszer, padok, egy WC konténer, azt viszont lakossági felajánlásból tudjuk fedezni. Itt elég sok felajánlást kaptuk magánszemélyek részéről is, úgyhogy külön köszönöm mindenkinek, aki ezt hozzá tudott tenni, illetve esetleg aki még most szeretne, még mindig van rá lehetőség, úgyhogy várjuk a további ilyen jellegű felajánlásokat. Köszönöm még egyszer a közösségnek. Hamarosan július végére vállalták, bízom benne, hogy egy kicsit korábban el fog készülni az új játszótér a Gödör Parkban. Itt két nagyobb játszóelem kerül kialakításra, fogják majd látni a lakosok, illetve előre haladott állapotban van az új közösségi tér a városközpontban, ahol egy több funkciós terem kialakítása zajlik pillanatnyilag. Remélhetőleg a termet, illetve annak egy öltözőjét már előbb igénybe fogják tudni venni a lakosok. A teljes hátsó nagy öltözőblokknak a kialakítására arra augusztus végéig várni kell, de ez egy nagyon hiánypótló beruházás volt. Szerencsére egyre többen sportolnak Újhartyánon, és nekünk az a feladatunk, hogy biztosítsuk ehhez a helyszínt. Amíg nem tudok egy sportcsarnokra pénzt szerezni, addig ez egy biztos, hogy egy kiválóan fogja tudni szolgálni Újhartyán közösségét.
4: Innen fogjuk folytatni, vendégünk továbbra is Urban Csaba, Újhartyán polgármestere, maradjatok velünk, és hogyha kérdésetek van, 2956-262-es, ez a telefonszámunk.
1: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk.
4: Innen fogjuk folytatni, vendégünk továbbra is Urban Csaba, Újhartyán polgármestere, maradjatok velünk, és hogyha kérdésetek van, 2956-262-es, ez a telefonszámunk.
1: Stereo.
2: Stereo.

0: Itt a reklám.
1: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
2: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
3: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Stereo.
6: Stereo.
5: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
6: de témázunk veled,
5: és rólad is beszélgetünk.
6: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
5: rejtélyek és megoldások.
6: Stereo.
5: Stereo.
7: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
8: Folytatjuk a Stereót, itt a 93.4-en az Otthon hangján. Vendégünk továbbra is Urmon Csaba, Újhartyán a polgármestere. Tulajdonképpen gyerekekkel, iskolával folytatjuk, hiszen az iskola parkoló kerül első körben a fókuszba. A második blokkban mit tudsz nekünk erről elmondani? Miért volt rá szükség, hogy áll most ez a fejlesztési metódus?
9: Ugye ez szintén egy nagyon hiánypótló beruházás. Ugye itt elsődlegesen ennek az a célja, hogy segítséget nyújtson abban az időszakban, amikor van egy iskolai rendezvény, vagy valami nagyobb esemény, ünnepség, akkor nincs elég parkoló, a környező utcákban parkolnak a gépjárművek. Én sokat szoktam nézegetni Újhartyán térképét fölülről, és itt adta magát ez a lehetőség. Ez egy önkormányzati terület. Néztem, hogy gyakorlatilag a kerítést kell kivenni alapvetően, és egy óriási terület van ott. Ez több mint 1000 négyzetméter, közel 40 autónak tud lehetőséget adni parkolásra. Úgyhogy ez meg is valósult, remélhetőleg a mai napon a martaszfaltozás el fog készülni, utána még annyi feladatunk lesz, hogy kijelöljük ténylegesen a parkolókat egyenként, egy speciális eszközzel fogjuk végrehajtani, úgyhogy majd fogják látni a lakosok, hogy milyen módon. Azt gondolom, hogy egy jól, könnyen igénybe vehető terület lesz ez az iskolával szemben.
8: Rendben működik egyébként a közlekedés az intézmények környezetében, általában az iskolák, óvodák környezetében elég nagy fennakadást szokott okozni, különösen a reggeli és a délutáni órákban.
9: Természetesen ez itt is adott, ugye reggeli órákban, tehát azért van tumultus. Sokszor ugye nem az van, hogy az autó megáll, kiszáll a gyermek, hanem azért eltöltenek időt, ebből akadnak fennakadások, de azért kezelhető, tehát nem olyan mérvű, a súlyú ez a probléma, hogy ezzel különösen még továbbiabban foglalkozni kell. Annyit biztosan meg fogunk valósítani, hogy a meglévő, a ténylegesen az iskola előtt lévő útmenti parkolókat is át fogjuk alakítani, hogy még inkább használhatóbbá tegyük, de ez valószínűleg csak a következő évben fog megtörténni.
8: Lesz még szó az iskolásokról, de most térjünk rá a kisebbekre, hiszen ha jól tudom, akkor elkészült egy fejlesztő központ Újhartyánon.
9: Gyakorlatilag a fejlesztő pedagógusok eddig az egészségházunkban voltak, viszont ott olyan szolgáltatásokat valósítottunk meg, többek között a gyógytorna, a gyógymasszázs, a fizikoterápia, ami ugye TB által finanszírozott szolgáltatások, és ennek az egészségközpontnak mi ezt a szerepet szánjuk, és ezért meg kellett oldanunk azt, hogy az ott lévő fejlesztő pedagógusok hová kerüljenek.

0: körülnéztünk, és a régi városháza bizonyult erre alkalmasnak. Elkészült ennek az épület hátsó részének a teljes felújítása, tényleg egy szuper méltó környezetben tudják fogadni a családokat az ide járó gyógypedagógusok, illetve különböző eltéréssel, illetve foglalkozó tanácsadó pedagógusok, úgyhogy tehát a régi városházán mindenki a Csográdi Démusz Amanda várja a további jelentkezőket, a kapcsolatot a Facebookon megtalálják.
1: A fejlesztés után térjünk rá a tanulásra, hiszen lezajlottak a beiratkozások. Hogyan alakult az elsős létszám az intézményekben?
0: Hát egész szépen alakult, azt kell, hogy mondjam, a bölcsödébe 25 fő jelentkezett, és felvételt is nyert. Az óvodában 56 fővel indulunk. Itt egy érdekes helyzet van. Ebben az évben, illetve a most óvodai korban lévőknél egy elég szerencsés mód, hogy elég nagy volt a születésszám, és zömmel újhartyániak fogják kitenni ezt az 56 főt, és tényleg csak különleges esetekben tudta az óvoda fogadni a nem újhartyániakat. Ez a következő évtől fogva csökkenni fog, de ez így alakult, és mindig az újhartyániak kapják az elsőbséget, tehát természetesen most is ez történt. Iskolában is 54 fő, 27 fős két darab osztály indul, úgyhogy minden intézmény maximális és létszámmal fog működni szeptembertől.
1: Beszéltünk ma már fejlesztésről, tanításról, nevelésről, most egy kis edukáció következik, hiszen ha jól tudom, akkor a településen jár dr. Zaher Gábor. Miért láttátok szükségesnek az ő érkezését, az ő előadását, hogyan fogadták a diákok, pedagógusok?
0: Ugye itt alapvetően a kábítószer a téma. Újhartyán nem számít gócpontnak egyenlőre, és bízom benne, hogy a későjekben se fog, de meg kell előzni ettől függetlenül. Mindent meg kell tennünk ez ellen, és a Zaher Gábort meghívtuk az iskolában, ahol tartott egy előadást a teljes korosztálynak. Én is ott voltam. Azt kell mondjam, hogy a Zaher úr, tehát az előadás az abszolút rendben volt, mindenki figyelt rá, senki nem beszélgetett közben, tényleg ahogy ő előad, az szenzációs, de természetesen a téma az nagyon komoly. Alapvetően annyit emelnék ki, hogy a leginkább az volt a lényege, hogy tudja azt mondani a gyermek, hogy nem. És ezt kell megtanuljana, és ebben ugye megvan természetesen a tanárok, szülők felelőssége is, de ez a legfontosabb feladat, hogy tudják azt mondani, hogy nem.
1: Sporttal, kultúrával folytatjuk, és egy örömhírrel, hiszen megnyerte a megye 2-es bajnokságot az Újhartyán VS-e.
0: 1963-ban és 67-ben fordult elő ez utoljára, úgyhogy nagyon nagy az öröm, egy óriási nagy ünnepség volt a hétvégén ezzel kapcsolatosan. Azt kell mondjam, hogy nagyon sokat dolgoztunk ezen. Természetesen ugye maga a csapat a legtöbbet, illetve a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, de én is hozzátettem mindent, amit csak lehetett. Itt a pályát rendbe kellett tenni, a sportbüfét rendbe kellett tenni, különböző eseményeket szerveztünk a mérkőzésekre, hogy minél több néző látogasson ki. De sokszor benn voltam az öltözőbe is, természetesen, és a csapat azt tudta hozni, hogy képesek kiállni Újhartyánért. Nekem nagy fejtörést okozott még egyébként tavaly az, hogy ez az egyes csapatunk, és gyakorlatilag kettő újhartyáni játékos van. Vannak szerencsére környékbeli játékosok, meg hartyáni származásúak is, de azért az én vágyam, a hosszú távú vágyam, hogy minél több újhartyán is kerüljön a csapatba, de ez a csapat, akik ugye sok embertől hallottam, hogy zsoldosok, ezek a játékosok, illetve ők természetesen azt hozni, hogy ők büszkén viselik az újhartyáni vesztést, és büszkén állnak ki az újhartyáni pályára, és ugye a méltó módon képviselik Újhartyánt az idegenbeli mérkőzéseken, úgyhogy még egyszer én nagyon köszönöm a csapatnak. Irány az első osztály, és meg sem állunk az NB3-ig.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy látod a jövőt. Ugye számos fejlesztés történt ezzel kapcsolatban, számos újítást vezetett be az önkormányzat a sport területén. Ez valamiféleképpen folytatódni fog a jövőben, és mire számíthatnak a szurkolók?
0: Természetesen, hogy ez egy nagy kihívás, ugye egy első osztály már többe kerül. Én elkezdtem azon dolgozni, hogy szponzorokat keressek a csapatnak. Vannak előre haladott tárgyalásaim ezzel kapcsolatosan. A csapatnak is egy nagyobb kihívás, többet kell edzeni, lehet, hogy játékos állományon is változtatni kell. De egyébként elnyertünk egy 50 milliós keretet, a TAO infrastruktúra keretet, amiből az öltözőnek a belsejét tudjuk átalakítani, bár még az aláírás nem került rá papírra, úgyhogy nagyon várom, hogy ez megtörténjen. Úgyhogy lesznek szemmel látható változások. A legnagyobb gond, a legnagyobb kihívás nekünk az, hogy csak egy pályánk van, nincsen edzőpályánk, úgyhogy ezzel kapcsolatosan is van még teendőnk, de egyelőre haladunk itt is lépésről lépésre.
1: És hát ez óriás motiváció lehet a felnövekvő generációnak, így az utánpótlás csapatoknak is, gondolom én, egy-egy ilyen siker.
0: Természetesen, tehát itt azért kiemelném, hogy nagyon sokan vannak utánpótlásban fiatalok. Van egy Hartyán 2 csapatunk, ahol újhartyániak játszanak, de ők már idősebbek. Sajnos pont az a korosztály hiányzik, aki most a Hartyán 1-be tudna újhartyániként játszani. Ugye fiatalabbak a játékosaink, de van egy öreg fiú csapatunk is, akik szintén megnyerték egyébként a saját bajnokságukat, úgyhogy őnekik is majd külön köszönöm, hogy ilyen szépen tudtak szerepelni a saját bajnokságukon.
1: A sport után térjünk rá a kultúrára. Sok-sok rendezvényt terveztettek, és terveztek a jövőben is. Mesélj nekünk az élményekről, illetve azokról a programokról, amire a környékbelieket is várjátok.
0: Ugye most tényleg csak a közeljövő rendezvényeit mondom, mert egyébként rengeteg minden lesz idén, főleg a Béla-Gödör területén, augusztusban, szeptemberben, de kezdeném tényleg azokkal, ami most lesz. A Mozgások éjszakája lesz június 12-én, ez jövő csütörtök, azt hiszem, hogyha jól mondom. Nagyon sok sport tekintetében lehet jönni, becsatlakozni ezekbe a sportokba. A lehetőség van arra, hogy akik érdeklődnek, akik még nem kezdtek el sportolni, hogy mit érdemes választani Újhartyánon, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk. Ez több helyszínen lesz, de majd tájékoztatjuk a lakosságot természetesen. Lesz egy ország közepe túra, ez július 2-től 5-ig. Ez egy nagyon speciális túra lesz, itt lehet sétálva, futva, kerékpárral, de még lóháton is ezen a túrán részt venni, és 5 kilométertől 300 kilométeres lesz a táv, tehát akik az extrém sport, az extrém túrázást kedvelik, azoknak egy kiváló lehetőség az, hogy ezen részt vegyenek, illetve gyakorlatilag ekkor lesz a városnap is, ez július 4 az újhartyáni városnap, most egy pár évig nem volt, most úgy döntöttünk, hogy akkor lesz újra, viszont egy picit más lesz, egy kicsit családiasabb jellegű hartyáni, újhartyáni kötődésű, származású fellépőkkel. Úgy tervezünk, aki esetleg volt a sport ünnepen, hogy a Béla-Gödörben lesz a színpad is felállítva, a körszínpad előtt, így a színpad jól belátható majd a nézőtérről, illetve a mellette lévő utcát zárjuk majd le, ott lesznek az ételsátrasok, a sörösök, a borosok ott fognak el, tehát oda kerülnek, és ott lehet majd ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni. Tehát egy kisebb területen, egy családiasabb hangulatban tervezük ezt, de biztos vagyok benne, hogy ez is jól fog sikerülni. Illetve, ami még kiemelnék, hogy ma kertmozi lesz Újhartyánon, és egy picit itt egy ilyen személyes döntést hoztam a film kiválasztásánál. A Dirty Dancing kerül műsorra, amit egy kedveskednék a feleségemnek, aki gyermekkora kedvenc filmje ez, úgyhogy aki esetleg nem érte egyet ezzel, az engem kérjen majd számon itt a filmválasztás kapcsán, de mindenkit sok szeretettel várunk. Körülbelül egy ilyen fél 9-9 között szerintem el lehet majd kezdeni a filmnek a vetítését. időt.
1: Na hát akkor jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Szerintem sokaknak a kedvence a Dirty Dancing, úgyhogy biztos, hogy sokan lesznek a ma esti Kernboziban. Erre mi is rásegítünk, hiszen érkezik Eric Carmen és a Hungry Eyes című dal. Csurmán Csabának pedig köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
2: Rejtélyek és megoldások.
3: Stereo.
2: Stereo.
4: A Stereo támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, 2 perc múlva 11 óra van, még van a menüajánló hátra, aztán pedig én elköszönök tőletek, de hétvégén jövök a térségi naplóval, addig is legyetek jók és vigyázzatok magatokra.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
0: A Sári ABC mai kínálata hideg fahéjas szilvakrémleves, füstölt csonkás bableves burgonyagombóccal, mágtöltelékes nudli mágba forgatva eperöntettel, mustáros egybensült tarja hagyma csipszel és jázmin rizssel, ropogós kacsacomb, bajor, sörös káposztával, hagymás tört burgonyával, harcsafilé zöldséges sajtgrillben jázmin rizssel, illetve szezámos rántott tőkehafilé jázmin rizssel és tartármártással. Nézzük a konyha kínálatát, ami babgulyás, vörösboros marha pörkölt főtt burgonyával, sanyósággal, mandulabundás, csirkemell rizssel és friss salátával, arancini mozzarellával, bolognai ragúval töltve pikáns paradicsom szószban, illetve profiterol a desszert. A Szarvasbangó Bistro & Catering mai ajánlata csülkös bableves, sült hek, csónak burgonyával és kovászos uborkával, csirkemell steak, csedáros békönös mártással, sült hagymával, basmati rizssel és krokettel, francia rakott burgonya padlizsánnal, zöldséges csirkehússal töltött cukkini, arábiáta szósszal és vegán sajttal, valamint szentgyörgyi palacsinta a desszert. Jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!
4: Sztereó!
5: Sztereó!
4: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
5: de témázunk veled,
4: és rólad is beszélgetünk.
5: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
4: rejtélyek és megoldások.
5: Sztereó!
4: Sztereó!
6: A sztereót támogatja az
1: Aranykorona. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám!
7: Hallom már a vindiát tovább!
6: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
8: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
6: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
9: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
9: Minden, ami vas.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelemföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
11: Nachrichten,
3: Novel,
11: Noticias,
3: Novinky,
11: News,
3: magyarul és érthetően
11: hírek.
10: A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoggalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a GYESEV azonnali lezárásokról döntött. A vasútársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P+R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázul László sajtószóvivő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a GYESEV ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén. Ma a változó vastagságú feltyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcs hőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
12: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
13: 5 percen múlt 11 óra már is elkezdődik a pénteki, azaz a hét utolsó déli bábja. Méghozzá Martin Garrix-el és Ed Sheeran újdonságával kezdünk, ez lesz majd a Repeated. Kinézzünk nem sokára az utakra is, illetve jön majd Ági és hozza a vétel között legfrissebb információit. Ezzel zárjuk a délelőtöt, na meg jobbnál jobb zenékkel. Kezdjük is a sort.
3: A 70-es,
12: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
12: 93.4 Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
12: Déli báb.
3: Déli báb. A feje tetejére állt világ.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: up.
1: Az élet olyan, mint egy film, csak nem szól alatta zene.
2: De már ez sem igaz.
1: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Egy perccel 4:12 után már is friss közlekedési infokkal jövök nektek, és amit el tudok nektek mondani most, aktuálisan az az, hogy az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatától Biatorbágyig lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani az erős kamionforgalom miatt, főleg a külső sávban. Sok helyen araszolva halad a kocsisor, emiatt megnövekedett menetidőre számítsatok. Aki személyautóval halad, és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használni. Aztán az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Lajos Mizse és Táborfalva között a terelést bontják. A 64-es és az 56-os kilométer között csak egy sáv járható. A torlódás már több, mint 8 kilométer. És még egy infom van, méghozzá az 52-es úton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés megkezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.

0: Hol vagy?
1: Otthon?
0: Úton?
1: Munkában?
0: Mindenütt veled van!
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Party people! The sky has changed! Can you smell the sun? It's time for the most exciting...

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4 Rádió.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
3: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason, a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Felértékelődik a lokális gazdaságok szerepe, elállt Gyálváros önkormányzata, helyi humánfejlesztés,
1: érték és elegancia egy helyen.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Felértékelődik a lokális gazdaságok

0: Felértékelődik a lokális gazdaságok szerepe, miután több tényező veszélyezteti a jó minőségű és biztonságos élelmiszereket, mondja Kulik Zoltán, a Vitafort ZRT ügyvezetője. A GMO-mentes termékek, a szabadtartású csirkéből előállított hús, a szabadtartásos vagy mélyalmos tojás mind drágább termék, mint azok, amelyek például a Mercosur megállapodás keretén belül érkeznek az Európai Unióba. Tudatosítani kell a magyar fogyasztókban, hogy a hazai termékek miatt nem kell szégyenkezni, mert a magyar élelmiszer előállítás nyomon követhetősége példaértékű.
1: Ma, hogyha bemegyünk a boltba, azt gondolom, hogy azoknak a termékeknek igenis van lehetősége, csak ezt meg kell fizetni. Miről beszélünk? Farm labellel ellátott csirkéről, GMO-mentes termékekről. Tehát ezeket a dolgokat nem tudja egy brazil tömegtermelés hozni, és tényleg nem hazabeszélve, de egy Magyarországon előállított baromfi jóval nagyobb értéket képviselhet, és képvisel is, mint egy nagyon-nagyon ipari körülmények között előállított braziliai csirke. Tehát valahol ezt kell majd pozícionálnunk, és hát egy ilyen helyzetben, ami az elmúlt 5-6 évet jelentette, és itt a Covid-ra, a szállítási nehézségekre, a geopolitikát az ukrán háborúra, és most ugye a Közel-Keletről beszélve, tehát mindig azt mondjuk, hogy azért ezek oda mutatnak, hogy a lokális élelmiszer ellátásnak igenis nagy jelentősége van, de úgy kezdtem, hogy ez vásárlóerő paritás kérdése, hiszen ezeket a termékeket, ezek mindig drágábbak lesznek, mint a tömegtermékek, és hát ezt kell megfizetni. Tehát nem tudunk egy 1000-1500 forintos trapista sajttal konkurálni, vagy egy 6-800 forintos, vagy 1000 forintos braziliai csirke mellett, mert ennyire nem fogja tudni az Európai Unió előállítani. Tehát ezek a pozíciók, amiket érezni kell. Tudatosítani a magyar fogyasztókba az, ami mondjuk Ausztriába, Franciaországba jelen van. Bemennek a boltba, és rögtön a nemzeti termékhez próbálnak nyúlni. Ennek igenis van jelentősége. Magyarország büszke lehet arra, hogy az elmúlt 40-50 évben nem voltak élelmiszeripari botrányai, nem volt semmi, például a dioxintól kezdve sok olyanból kimaradt, de több nagy európai ország, tehát a magyar élelmiszer előállítás, nyomon követhetőség, én azt mondom, hogy tényleg példaérték.
0: Elád Gyálváros önkormányzata a Helyi Humán Fejlesztések Gyálvárosában című pályázat megvalósításától. A projekt 660 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült volna, és közösségi, kulturális, valamint a helyi identitást erősítő programok megvalósítását célozta. Az előkészítés során azonban több bizonytalanság merült fel a programelemek elszámolhatóságával és a megvalósítás adminisztrációs terheivel kapcsolatban, ezért az önkormányzat a felelős gazdálkodás elve mentén nem tartotta megalapozottnak a projekt folytatását. A támogatási előleg felhasználása nem kezdődött meg, annak visszautalása megtörtént. A döntés nem érinti a város közösségi és kulturális céljait. Gyálon továbbra is zajlanak a helyi identitást erősítő programok, civil szervezetek és intézmények bevonásával.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra. www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A 125 éve fennálló Monoriese jubilemi évében Valkai Őrs a 20. szakosztály tagja az előző idényben mutatott teljesítményével, eredményeivel kiérdemelte a Monori Sport Egyesület kiváló versenyzője díjat. Az elnökség döntés alapján egy sportvezetőt, egy edzőt és két versenyzőt ért a megtiszteltetés. Az ő teljesítményük és küzdeni tudásuk méltó példa mindannyiuk előtt. Az idei díjazotta a Kerdei Szabina karate, illetve az említett Valkai Őrs úszás kategóriában. Ők a Monori Sport Egyesület kiváló versenyzője díját vehették át. Gáncs Botond a tenisz szakosztályból a Monori Sport Egyesület kiváló edzője díját kapta. Még labdarúgásban elért eredményében Baranyi György a Monori Sport Egyesületért jubileumi díjat vehette át. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
0: Ma nyugat felől átmenetileg nagy területen növekszik meg erősen a felhőzet. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar kíséret

Ében. Az ismét északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A maximum általában 24 és 29 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet!

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Pontosan dél van, úgyhogy már is mondok nektek egy közlekedési infót. Az útinfo tájékoztat bennünket arról, hogy az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Lajos Mizse és Táborfalva között terelést bontanak. A 64-es és az 56-os kilométer között csak egy sáv járható, a torlódás több mint 8 kilométer.
2: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, jelentette ki a miniszterelnök. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért. Megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett. A magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalából nekiütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez. Ma a változó vastagságú feltyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcs hőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: Szép délután kívánok, hiszen dél már el is múlt 5 perccel. Folytatódik tovább a Déli Báb itt a 93.4-en. Méghozzá Cyril és Moonlight közös a Dersi Ghost című felvétel indítja a délután. De hamarosan jön Britney Spears a Simple Red, illetve a haziak közül Daniel Fi Gergő egy násztánccal örvendeztet meg bennünket. Én pedig a horoszkópot is hozom, úgyhogy az ebéd mellé desszertként még ezt kínálom.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja. Déli báb.
4: Déli báb. A feje tetejére állt világ.

Rádi Dabas az otthon hangja, Bermudától a London című felvétel szólt. Itt a 93.4-en 12 óra 25 perc van. Hétvégén ismét árváltozást hoz az üzemanyagok tekintetében a szombat. A benzin beszerzési ára fog egyébként csökkenni bruttó 4 forinttal, ellenben a gázolaj ára emelkedni fog méghozzá 3 forinttal. A holtankoljak.hu szakportál adatai szerint ma egyébként a 95-ös benzin esetében 646 forintos literenkénti árak a mérvadóak, még a gázolaj esetében ez 671 forint. De természetesen a vérettárak továbbra is érvényben vannak, azaz a 95-ös benzint 595, még a gázolajat 615 forintos áron tudjuk megvásárolni. Megyünk is tovább a folytatásban, hamarosan a horoszkópot hozom, de most zenél nekünk James Blunt, ez az Adrenaline.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason,

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
3: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
6: Volkswagen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

nem tart. Egész nap. Rádió Dabas 93.4. Az otthon hangja.

Megyünk tovább, méghozzá Tóth Andival, aki hónap elején új dallal jelentkezett. Júniusban címet kapta a felvétel, és mint elmondta, a számot még egy korábbi mentorátjának írta az X-Faktor idején, de az illető végül nem használta fel. A szám megjelenése óta egyébként többen is azt írták, hogy az énekesnőnek ez az új dala egyáltalán nem róla szól, nem az ő stílusa, aki végül megelégelte a sok kritikát és TikTokon válaszolt a hát azoknak, akik tulajdonképpen kritizálták a dalát, és elmondta, hogy nem ez az egyetlen ilyen komment, ami most őt zavarta, és hát kipécézte azokat, akik így nyilatkoztak erről a dalról, hogy nem Tóth Andi zene. Kevesen tudják, szerintem, és erre próbál utalni az énekesnő, hogy amikor 15 évesen elfelköltözött és elkezdett zenélni, akkor ő rockerként indult el, rocker akart lenni, és hogyha valami, ami igazán közel áll hozzá, és ha van olyan zenei stílus, ami igazán Tóth Andis, akkor az pont a rockzene. Na hát hallgassuk meg ezt a felvételt, itt van már is a júniusban Tóth Anditól.

0: Rádió Debas, az Otthon hangja, Agnes és az On and On című felvétel szólt itt a 93.4-en és a Tudás Morzsákban, Irány az űr.
1: Városi legendák, vagy elképesztő tények. A Tudás Morzsákból kiderül a lényeg.
0: Augusztus 30-án bocsáthatják fel a Nancy Grace Roman űrtávcsövet, ezt jelentette be a NASA. Az eszközt így az eredeti menetrendnél 80 nappal korábban helyezhetik üzemben, korábban ugyanis 2027 májusa volt ennek a céldátuma. Az űrtávcső jelenleg a NASA Marylandi Goddard űrközpontjában van, ahol a mérnökök éppen arra készülnek, hogy átszállítsák a floridai Kennedy űrközpontba. Új otthonában számos vizsgálatot és tesztet végeznek majd el rajta, és hogyha minden rendben lesz, akkor útnak indulhat a SpaceX Falcon Heavy rakétáján. Az eszköz célállomása az L2 jelű Long Range pont, ahol többek között a James Webb űrtávcső is található. Az űrügynökség arra számít, hogy a Nancy Grace Roman űrtávcső segítségével a csillagászok példátlan mennyiségű megfigyelést végezhetnek majd. Becslések szerint 5 év alatt mintegy 100 milliárd csillagot, milliárdnyi galaxist, 80 ezer szupernovát, ezernyi exobolygót, valamint több száz fekete lyukat és éppen születő bolygórendszert fedhet fel. Várhatóan 100-szor nagyobb látószöggel fog rendelkezni, mint a Hubble űrtávcső, és képes lesz eltakarni a csillagok fényét, hogy közvetlenül rálásson az exobolygókra. A NASA szerint mindezeknek köszönhetően a Roman űrtávcső segített megérteni a rejtélyes sötét energiát, kiderítető, miből áll a sötét anyag, és rengeteg új bolygót is felfedezhetnek majd.

0: Az óra végén már is itt vagyok a közlekedési infókkal. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tatától Biatorbágyig szakaszosan tolódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, és sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek, különös ok nélkül. Erről tájékoztat bennünket aktuálisan az Útinform. És azt is tanácsolják, hogy aki Budapestre tart személyautóval, annak érdemes átterelést megtenni a belső sávba már időben. Az ott autózók figyeljenek Herceghalom térségében, mert egy műszaki hibás jármű vesztegel a 28-as kilométernél az átterelt sávban útszükletet okozva, úgyhogy nem a legjobb a helyzet jelenleg az M1-esen. A többi útszakaszon jelenleg nincs probléma, de ha már az M1-es szóba került, akkor jól tudjátok, hogy a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát.
1: Politikusokat tartóztattak le korrupció miatt, a Tisza párt rekordot döntött a támogatottságban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Az ügyészi indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester. Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelte. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikust gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak. A lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Závec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, még a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről, a Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a kétfarkú kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Agárdi vízmérte szerint két hét alatt 66 cm-ről 59 cm-re csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt további romlás várható. A Tisza kormány kiemelt ügyként kezeli a vízhiányt, országos asszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sürgős cselekvési tervet hirdettek a helyzet kezelésére. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a tó minden korábbi negatív rekordot megdönthet, ezért a vízgyűjtőrendszer korszerűsítése mellett már a Dunából történő vízpótlás és a magas fokon tisztított szennyvíz felhasználása is napirenden van. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint nem csak vízhiányt, hanem egyre nagyobb vízminőségi kockázatot is jelent. Medve támadott meg egy erdei munkás a szlovákiai Szent Anna település közelében csütörtökön délelőtt. A válsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult, jelentették szlovák hírportálok. A támadás a Lipót-Szent Miklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt. A megtámadott erdei munkás leírása szerint egy barna medve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott. Nem sokkal reggel 9 óra előtt a sérülthöz gyors segélycsapatot küldtünk ki, akit a mentők az elsődleges ellátást követően sérüléssel a Lipót-Szent Miklósi kórházba szállítottak, nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője. Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre küldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken. Ma a változó vastagságú feltyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcs hőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És
3: most! A hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4. Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Több slágere is pölög most aktuálisan Taylor Swiftnek. Egyrészt a slágerlistákon, másrészt a rádiókban is. Most éppen egy slágerlistás dallal nyitunk, a The Fate of Ophelia-t fogom tőle játszani elsőként, de jövök majd közérdekű infókkal, illetve Ági is itt lesz majd a vétel között legfrissebb híreivel.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja. Lélibáb.
3: Délibáb. A feje tetejére állt világ.

0: értéket közvetítünk. Közérdekű
1: információk. Manaron a Borvidékek hétvégeje rendezvény miatt június 6-án a Strázsahegy és a Strázsahegyre vezető út lezárásra kerül a forgalom elől a látogatók biztonsága érdekében. Lezárják a Strázsahegyi dűlőt a Csokonai utcától az Irsai Olivér sort a Mendei úti leágazástól, illetve a Riesling dűlőt a Locsodi utcától. A pince tulajdonosok a korábbi évek gyakorlatainak megfelelően behajtási engedélyt igényelhetnek a Vigadó Kulturális és Civil Központban. Maradunk még Monoron, hiszen a városi uszodában június 6-án, azaz szombaton 9 és 17 óra között speciális olimpiai válogató keret illetve kerül megrendezésre. A megadott időpontban egyéni és csoportos látogatókat az uszodában nem tudnak fogadni. És a Magyar Honvédség Vitéz Szurmai Sándor helyőrség Dandár Ócsa kiképző bázisa ezúton tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy több időpontban is a lakosság nyugalmának megzavarásával járó kiképzési foglalkozás kerül végrehajtásra. A következő ilyen alkalom június 8 és 12 között lesz majd, napközben 8 és 19 óra között. Ezen időpontban fokozott hang és füsthatás, megnövekedett gépjármű forgalomra kell számítani.
0: A Rádió Dabas közérdekű információit hallottad.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodoba Vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per álszám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba Vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
6: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Minden utca aszfaltos felső pakonyon. Ápolók bántalmazhattak egy mozgáskorlátozott ócsai beteget a Ján Ferenc délpesti kórház sürgősségi osztályán. Megszűnik a csapadék.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Felső pakonyon minden utca aszfaltozott, mindössze két olyan szakasz van, amelyek felújításra szorulnak. Nagy János polgármester elmondta, a belterületi utak rendben vannak, azonban a külterületi részen háromszor is nekifutottak egy pályázatnak, hogy az iparterületen lévő, egyébként belterülethez tartozó útszakaszt is fel tudják újítani. Mivel ez nem sikerült, saját forrásból és esetlegesen vállalkozói hozzájárulásból szeretnék legalább a stabil útalapot megépíteni.
10: A Felső-Pakonyon jelenleg minden egyes útunk aszfalttal ellátott. Ez a Vas Albert utca, amely martaszfaltos, és ez most már megérett a felújítása, illetve van egy Katona József utcánk, amely ugyan egy picit rosszabb minőség a többihez képest. Ezt saját erőből megpróbáljuk felújítani, azt gondolom, hogy erre mostanában nem hiszem, hogy lesz majd pályázati lehetőség, de hogyha ezzel a kettővel megvagyunk, akkor elmondhatom, hogy Felső-Pakonyon aszfaltos utak vannak mindenhol, és szerintem belterületen nincs is problémánk. Külterületen van egy olyan területünk, ahol az iparterületen belül van némi kis belterületünk is, ott néhány lakóház is van, és ott ugye a teherautó, kamionforgalom és egyebek miatt van egy útszakaszunk, amely már régóta felújításra érett. Hát többször próbálkoztunk Magyar Falu programban külterületi útra felújítással. Általában a belterületi fejlesztések azok prioritást élveztek, úgyhogy három ízben is nem került győztes elbírálásra ez a pályázat. Most ott tartunk, hogy az önkormányzat és a képviselőtestület a költségvetésében tervezette erre egy viszonylag nagyobb összeget. Megpróbáljuk még esetlegesen az ottani vállalkozásokat, cégeket bevonni, és akkor egy még komolyabb műszaki tartalommal, egy olyan műszaki tartalommal megépíteni ezt az utat, vagy felújítani, vagy legalább az alapjait lerakni, amely a teherautó forgalomra is majd alkalmas lesz.
7: Bemutatták a Teszve szoboda terveit Monoron. A városban az egyik óvoda épületét szeretnék kiváltani egy másikkal, amelyet a vásártérre terveznek. A tervezési folyamatról tavaly azt mondták, pár hónapon belül elkezdődik, így 2026 első felében már az építési munkálatok is megkezdődhetnek. Most azonban továbbra is a tervezésnél járnak. Az új 8 csoportos óvoda felépítésére még 2024. januárjában nyújtottak be pályázatot. Az új óvoda Monor egyik legmodernebb közintézménye lesz. Ápolók bántalmazhattak egy 55 éves mozgáskorlátozott ócsai beteget a Ján Ferenc délpesti kórház sürgősségi osztályán. Erről a bántalmazott férje beszélt az RTL híradónak, miután feljelentést tett. A nőt május közepén szállították a kórház sürgősségi osztályára fulladásos tünetekkel, majd életmentő műtétet hajtottak végáján. Erről a bántalmazott férje beszélt az RTL híradónak, miután feljelentést tett. A nőt május közepén szállították a kórház sürgősségi osztályára.

0: És miután tisztába kellett tenni, az ápolók odavágták az ágyhoz, a vállát és a hátát ököllel ütötték, mondta a férj, aki hiába tett panaszt a kórházban, nem történt semmi. Végül a rendőrségen tett feljelentést. A kórház az RTL híradónak azt írta, a bejelentést követően azonnal belső vizsgálatot indítottak. A budapesti rendőrfőkapitányság súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt nyomoz az ügyben. Gyanúsított egyelőre nincs.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott kis György Krisztiántól. Nagyszerűen szerepelt a Pest vármegyei másodosztály déli csoportjában az Újhartyán gárdája, amely mondhatni rajt cél győzelmet aratva végzett az élen, 5 ponttal megelőzve a nagy rivális Százhalombattát. A hartyániak tavaly augusztusban az Alsó-Nimedi elleni hazai döntetlenül kezdtek, de ezt követően sorozatban jöttek egymás után a győztes meccsek és csak egyetlen vereség a 23. fordulóban a későbbi ezüstérmes Százhalombatta ellen csúszott be a tavaszi idényben, így 85 megszerzett ponttal hódították el az aranyérmet. A gólkülönbségük is imponáló, 111 rúgott ellenében mindössze 14 kapott találat szerepel a tabellán. A bajnokcsapat érthető módon elégedett vezetőedzője, Surman István értékelte a hétvégén véget ért szezont a Sportszlet Online-nak, ahol így nyilatkozott a csapat titkáról. Nincsen különösebb titkunk, döntő volt, hogy mindenki ingadozás nélkül hozta a formáját, elkerültek minket a komolyabb sérülések, és ami ugyancsak lényeges, eltiltások miatt sem kellett hosszabb időre nélkülöznünk játékosokat. Fontos volt, hogy valamennyi dobogóra pályázó ellenfelüket legyőzzük, mindössze egy szépséghiba csúszott be, az egyetlen vereségünk a Százhalombattától. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
0: Szombaton a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés valószínű. Néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban többnyire 10 és 15 fok között alakul, a csúcsérték 23 és 28 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!

Rádió Dobos az otthon hangja, Paris Hilton és Meghan Trainor közös a Chase-in szólt itt a 93.4-en. Hamarosan véget ér nem csak mára, hanem a hétre is a déli bár, de még két felvétel hátra van. Hamarosan érkezik Santana és Grupo Frontera egy igazi latinos felvétellel, de előtte egy nagy klasszikus Robert Miles-tól itt a 93.4-en.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
6: Van egy friss hírem az M0-as autóútról. Itt is a keleti szektorán Gyál térségében történt egy koccanás az M3-as felé vezető oldalon. A 34-es kilométernél a belső sávot lezárták, és talán mondanom se kell, hogy több kilométeres torlódás alakult ki.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
7: Leszállási engedély megadva.
8: Irány a hangár.
9: Keki.
1: Parkolópályára áll a munkaidő.
10: Rádió Dabas 93.4.
11: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelemföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten.
2: Novel.
1: Noticias.
2: Novinky.
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
11: A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoggalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesev azonnali lezárásokról döntött. A vasútársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P plusz R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázul László sajtószóvivő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelemföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bíróságot, vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén. Ma a változó vastagságú feltyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
12: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
9: Rádió Davas, az otthon hangja.
6: Robogunk is tovább a délután, majd a 93.4-en, a déli báb után ez már a hangár, úgyhogy szerintem már egyre többen csatlakoztak azokhoz, akik már élveztetik a hétvégét. Hát ehhez egy remek felvételt választottam rögtön az óra elejére. Már is érkezik Lady Gaga és Ducsi közöse. Ez a Runaway, ezzel indulunk. Jó rádiózást!
9: A 70-es,
12: a 80-as,
9: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
12: 93.4 Rádió Dabas,
9: az otthon hangja.

Hooligans és a Vér nem vált víz című felvételük szólt itt a 93.4-en. A folytatásban pedig hamarosan érkezik majd Ava Max, akinek védjegyévé vált aszimmetrikus frizurája, amelynek egyik oldala hosszú, a másik pedig egy rövid bubi frizura. És mindez egy konyhai balesetből indult ki, ugyanis az énekesnő éppen sütit sütött, miközben otthon hajat vágott és festett magának. Levágta a jobb oldalát, amikor hirtelen megérezte, hogy ég a sütemény a sütőben, és azonnal a konyhába rohant, és amikor belenézett a tükörbe, meglátta a félkész felemás frizuráját, és ahelyett, hogy kijavította volna, rájött, hogy ez tökéletesen kifejezi a személyisége kettősségét. A nőies, illetve a maszkulin, valamint a lágy és a vad oldala tükröződik mindebbe, és hát tükröződik a zenéjében is, hiszen már is itt van Májó Máj című felvétele, utána érkezik hamarosan Ákos is itt a Hangárban.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Leszállóágban a munkanap.
1: Hazakísérhetünk.
0: Irány a hangár.
2: A Rádió Dabas délutáni levezető műsora. Minden hétköznap 3-tól 8-ig.
0: A 93.4-en.
3: Two ships in the night. Dead drops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Mi ez? Árzuhanás az Üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Ha strandon vagy, ha útközben, ha pánban,

Marianesztől szólt az Angyal című felvétel, itt a 93.4-en 15 óra 35 perc van, és holnap ismét jelentkezünk majd egy külső helyszínről, egészen pontosan Kakucsról, hiszen június 6-án rendezik majd a Kakucsi Piknik nevű programot. Itt várnak minden Kakucsi, illetve Kakucs környéki településen élőt, számtalan programmal készülnek. Például 00:30-kor már a Pénzügyőr zenekar, illetve a Kakucsi mazsorettek felvonulása tekinthető meg. Aztán ott lesznek majd Erkárpáti Péter és barátai, aztán hallgathatunk majd Máté Péter dalokat, illetve Retro Táncdal Fesztivált. 14 órától a Kakucsi óvodások és iskolások műsora tekinthető meg, és egy hatalmas koncerttel készül Dr. Béres is délután 5-kor, ezen kívül büfével, ugráóróvárral, pöttönparkkal, gyümisziggettel, ügyességi játékokkal, vetélkedőkkel, nyuszi motoros felvonulással, traktorsimogatóval, kisállatsimogatóval, kézműveskedéssel, illetve gyermeknapi rajzkiállítással is várnak benneteket. Mindez tehát csak ízelítő a Kakucsi Piknik programjai közül, ami tehát holnap kerül megrendezésre, 12:30-tól már várnak tehát programokkal benneteket, de hát egész nap érdemes ellátogatni Kakucsra, és onnan fogunk tehát jelentkezni a holnapi napon. Moldován Ági fog kis helyzetképet adni nekünk. A folytatásban pedig itt nálunk már is érkezik Mike Posner és a Color Than Me.

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4. Rádió Dabas.
2: Hey, Macklemore. Can we go thrift shopping?
3: What?

Rádió Dabas az otthon hangja, az ezredforduló sztárjai még a mai napig aktívak, és hát rendszeresen koncerteznek. Nagyon nem is kell messzire menni, hiszen elég, ha csak McLemore-ra gondolunk, aki most zenél itt a 93.4-en, hiszen ő is nem is olyan régen lépett fel a Sziget Fesztiválon, de hát nem csak az ezredforduló, hanem a 90-es évek sztárjai is aktívak, és zenélnek még rendszeresen, és itt a haziak közül is található még olyan csapat, akik már több mint 30 éve a pályán vannak. Ilyen például a Groovehouse együttes, akikkel hamarosan megyünk tovább, hiszen ők is tulajdonképpen hétről hétre járják az országot. Például a mai napon Budapesten találkozhattok velük a Rakparton, ott fognak majd koncertet adni, de hát jövő héten is érdemes figyelni a koncertlistát. Bár a közelben nem fognak fellépni, de például Szegeden a Deja Vu Fesztiválon fognak majd zenélni este 7-kor, vagy éppen Békés Csabán a kamionos találkozón. Aztán 13-án júniusban a Vidi Festen lépnek majd fel, de a folytatásban Verpelétre is ellátogatnak, majd Biatorbágyra, Ugodra, Fadra, és még sok-sok más helyszínen lehet velük találkozni. Itt nálunk a folytatásban egyik nagy slágerük következik, méghozzá a Szavakon túl.

0: Ezt az órát is közlekedési infokkal zárjuk, már is hozom az aktuális híreket. Az útinform arról tájékoztat bennünket, hogy az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett útszakaszt megközelíteni. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjának útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Kecskemét, Kossuth, lakótelep városrészen kábelt telepítenek, a 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. Lajos Mizse átkelési szakaszán hídfenntartási munkák miatt a 67-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, irányonként váltakozva lehet áthaladni, és a 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ezek a legfrissebbek most az óra végén.
1: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, jelentette ki a miniszterelnök. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért, megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalával nekiütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: A hírek után már is folytatódik tovább a délután itt a 93.4-en, ez már a Hangár második órája, amiben majd megnézzük hamarosan, hogy milyen időre is számíthatunk a hétvégén, illetve hozok egy receptet is, méghozzá a mai napon egy keszedélyát fogunk készíteni, hogy tartsatok velünk.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Davas,
2: az otthon hangja. Hangár.

0: Rubbanás.
1: A 90-es évek slágereivel.
0: És a mai kedvencekkel.
1: Minden korban.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.

A folytatásban nézzük meg, hogy milyen időre is számíthatunk majd a hétvégén. Szombaton hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájékon elszórtan eső zápor néhol zivatar kialakulhat. Erre egyébként kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten, északkeleten számíthatunk. Aztán a légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhat még elő átmenetileg élénk erős szélökés. Északon és nyugaton helyenként pára köt képződhet, a hajnali órákra pedig egyébként 9 és 17 fok közé fog lehűlni a levegő, napközben 22 és 28 fok lesz a csúcs, aztán vasárnap tovább melegszik majd az idő, bár a hajnali pára és kötfoszok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor esetleg zivatar csupán északon, északkeleten és a nyugati határszélen fordulhat elő, északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik, reggel 10-17, napközben pedig 26 és 31 fok lesz majd a csúcs, úgyhogy nyugodtan lehet már szabadtéri programot tervezni a hétvégére. Még tovább fog egyébként melegedni a levegő a hét elején, aztán várhatóan szerdán csapadékkal lehűlés érkezik.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökkére csorog a véremben.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Leszállási engedély megadva.
8: Irány a hangár.
7: Parkolópályára áll a munkaidő.
9: Rádió Daba 93.4.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: A folytatásban jöjjenek közlekedési információink, hiszen ismét eltelt egy óra. Az M0-es autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában továbbra is zárva van a Pécs felé vezető lehajtóág. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. Aztán az M5-ös autópályán Örkény és Lajos Mizsa között az 56-os kilométer és a 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé vezető oldalon a belső és az ellenkező oldal belső sávja, míg a főváros felé a külső és a leálló sáv járható. Emellett átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán Kecskemét és Lajos Mizsa között felújítják a hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávot lehet csak használni. Budapest felé napközben átépítik a terelést, a külső és a belső sávot is lezárják mindehhez.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyarság ügyében. Alkotmányos válsághelyzet állhat elő Súlyog Tamás államfő szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárca vezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A hírek után már is indul egy óra kultúra itt a 93.4-en, hiszen ez már a Kulturkáló, csak Ági híreivel fogjuk majd megszakítani az óra felénél.
4: Az ország szívében,
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Davas,
3: az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A mai Kulturkálóban a mozi premierek között csepengézünk, és az első film, amit ajánlok nektek, az a Masters of the Universe, azaz a univerzum védelmezői. Az univerzum hatalmas és rejtélyekkel teli, Adam Herceg csak akkor jön erre rá, amikor unalmas földi hétköznapjai váratlanul a feje tetejére állnak, amikor megtudja, hogy ő száműzött a földön, és igazából egy távoli bolygó uralkodójának bujkáló örököse. Visszatér Eterniába, ahol egykori otthonát romokba találja egy gonosz zsarnok Skeletor uralma alatt, hogyha le akarja győzni, Adamnek szövetségeseket kell találni, és el kell fogadnia új sorsát, hogy ő He-Man, a univerzum legerősebb, különleges képességekkel rendelkező embere, Morena Baccarin, Alison Brie, Idris Elba, Nicolas Galitzin és Camila Mendes a film főszereplői, tehát az univerzum védelmezői már a mozikban.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Folytatódik tovább a Kulturkáló egy újabb filmajánlóval, hiszen minden idők leghorrorabb paródiafilmje, minden idők legparódiább horrorfilmje visszatér. 26 évvel ezelőtt, hogy legyőzték a gyanúsan ismerős szellemállarcos gyilkost, az Ős négyes újra a gyilkos célkeresztjébe kerül, és nincs horrorfilm, aminek az IP-je biztonságban lenne. Marlon Wayans, Shaw Wayans, Anna Faris és Regina Hall újra összeállnak, a horror akadva kedvéért, és velük tartanak régi kedvencek és friss arcok is, hogy szétkasszabolják a rebootokat, remékeket, előzményfilmeket, utózmányokat, sőt spin-offokat, valamint elemelt horrorokat, eredett történeteket, bármit, amiben szerepel az örökség szó, és minden utolsó fejezetet, amik abszolút nem utolsók. Semmi sem szent, egy klissé sem élheti túl, minden határ át lesz lépve, a Wayans tesók visszatértek, hogy eltöröljék az eltörlés kultúrát, szóval horrorra akadva egy újabb fejezet a mozikban.

0: hallottál.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
2: Volkswagen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Minden utca aszfaltos felsőpakonyon. Ápolók bántalmazhattak egy mozgáskorlátozott ócsai beteget a Ján Ferenc délpesti kórház sürgősségi osztályán. Megszűnik a csapadék.
9: Hírmondó.
2: Rólunk szól.
9: Régiónk hírei.
2: Első kézből.
9: Első kézből.
8: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Felsőpakonyon minden utca aszfaltozott, mindössze két olyan szakasz van, amelyek felújításra szorulnak. Nagy János polgármester elmondta, a belterületi utak rendben vannak, azonban a külterületi részen háromszor is nekifutottak egy pályázatnak, hogy az iparterületen lévő, egyébként belterülethez tartozó útszakaszt is fel tudják újítani. Mivel ez nem sikerült, saját forrásból és esetlegesen vállalkozói hozzájárulásból szeretnék legalább a stabil útalapot megépíteni.
10: Felsőpakonyon jelenleg minden egyes útunk aszfalttal ellátott. Ez a Vas Albert utca, amely martaszfaltos, és ez most már megérett a felújítása, illetve van egy Katona József utcánk, amely ugyan egy picit rosszabb minőség a többihez képest. Ezt saját erőből megpróbáljuk felújítani, azt gondolom, hogy erre mostanában nem hiszem, hogy lesz majd pályázati lehetőség, de hogyha ezzel a kettővel megvagyunk, akkor elmondhatom, hogy felsőpakonyon aszfaltos utak vannak mindenhol, és szerintem belterületen nincs is problémánk. Külterületen van egy olyan területünk, ahol az iparterületen belül van némi kis belterületünk is, ott néhány lakóház is van, és ott ugye a teherautó, kamionforgalom és egyebek miatt van egy útszakaszunk, amely már régóta felújításra érett. Hát többször próbálkoztunk Magyar Falu programban külterületi útra felújítással. Általában a belterületi fejlesztések azok prioritást élveztek, úgyhogy három ízben is nem került győztes elbírálásra ez a pályázat. Most ott tartunk, hogy az önkormányzat és a képviselőtestület a költségvetésében tervezette erre egy viszonylag nagyobb összeget, megpróbáljuk még esetlegesen az ottani vállalkozásokat, cégeket bevonni, és akkor egy még komolyabb műszaki tartalommal, egy olyan műszaki tartalommal megépíteni ezt az utat, vagy felújítani, vagy legalább az alapjait lerakni, amely a teherautó forgalomra is majd alkalmas lesz.
8: Bemutatták a Teszve szoboda terveit Monoron. A városban az egyik óvoda épületét szeretnék kiváltani egy másikkal, amelyet a vásártérre terveznek. A tervezési folyamatról tavaly azt mondták, pár hónapon belül elkezdődik, így 2026 első felében már az építési munkálatok is megkezdődhetnek. Most azonban továbbra is a tervezésnél járnak. Az új 8 csoportos óvoda felépítésére még 2024. januárjában nyújtottak be pályázatot. Az új óvoda Monor egyik legmodernebb közintézménye lesz. Ápolók bántalmazhattak egy 55 éves mozgáskorlátozott ócsai beteget a Ján Ferenc délpesti kórház sürgősségi osztályán. Erről a bántalmazott férje beszélt az RTL híradónak, miután feljelentést tett. A nőt május közepén szállították a kórház sürgősségi osztályára fulladásos tünetekkel, majd életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Két nappal a műtét után a férje lila foltokat vett észre a nő hátán. Ekkor tudott először beszélni a feleségével, aki elmondta, hogy mozgáskorlátozottként hiába kért segítséget az ápolóktól, hogy a mosdóba vigyék. A nő nem kapott segítséget, és miután tisztába kellett tenni, Az ápolók odavágták az ágyhoz, a vállát és a hátát ököllel ütötték, mondta a férj, aki hiába tett panaszt a kórházban, nem történt semmi. Végül a rendőrségen tett feljelentést. A kórház az RTL híradónak azt írta, a bejelentést követően azonnal belső vizsgálatot indítottak. A budapesti rendőrfőkapitányság súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt nyomoz az ügyben, gyanúsított egyelőre nincs.
9: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
9: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó.
9: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
9: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.

0: megelőzve a nagy rivális Százhalombattát. A Hattyaniak tavaly augusztusban az Alsó-Nimedi elleni hazai döntetlenül kezdtek, de ezt követően sorozatban jöttek egymás után a győztes meccsek és csak egyetlen vereség a 23. fordulóban a későbbi ezüstérmes Százhalombatta ellen csúszott be a tavasz idényben, így 85 megszerzett ponttal hódították el az aranyérmet. A gólkülönbségük is imponáló, 111 rúgott ellenében mindössze 14 kapott találat szerepel a tabellán. A bajnokcsapat érthető módon elégedett vezetőedzője Surman István értékelte a hétvégén véget ért szezont a Sportszlet Online-nak, ahol így nyilatkozott a csapat titkáról. Nincsen különösebb titkunk, döntő volt, hogy mindenki ingadozás nélkül hozta a formáját, elkerültek minket a komolyabb sérülések, és ami ugyancsak lényeges, eltiltások miatt sem kellett hosszabb időre nélkülöznünk játékosokat. Fontos volt, hogy valamennyi dobogóra pályázó ellenfelüket legyőztük, mindössze egy szépséghiba csúszott be, az egyetlen vereségünk a Százhalombattától. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a rádiódabast.
1: Szombaton a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés valószínű. Néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban többnyire 10 és 15 fok között alakul, a csúcsérték 23 és 28 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Ez továbbra is a Kulturkáló itt a 93.4-en, és a folytatásban jön a könyvajánló. Méghozzá Ili Noémi segít majd ebben, a Halász Boldizsár városi könyvtár szakmai vezetője.
2: Nagymamáról szól, az ő rejtélyéről szól az a könyv, amit hoztam. Jenny Hale-nek a Tengerparti ház titka. Imádott mamája halála után Melanie Simpson teljesen elveszettnek érzi magát. Éveken keresztül ápolta az idős asszonyt, és fogalma sincs, hogy mihez kezdjen az életével. Ám nagyanyja végrendelete új célt ad neki. Gyerekkora kedvenc helyszínén, Rosemary Bayben, ahol annyi boldog órát töltött a mamával, áll egy titokzatos ház. Minden évben együtt látogatták meg nagyanyja szülővárosát, együtt csodálták az öböl türkis színű vizét, és együtt szőttek álmokat arról, hogy felújítják a városka szélén álló rejtélyes Alice házat. Nagyanyja utolsó kívánsága, hogy Melanie vegye meg a romos épületet, és állítsa helyre egykori szépségét. Rosemary Bayben töltött első estéjén természetesen összefut egy fiatalemberrel, és a felújítás megkezdődik. Az építőmesterként dolgozó Josh férfi, akivel találkozott, ideális személy erre, és talán ennél többre is. Egy fiókban sárguló levélkupacot talál, és a régi levelek tartalma mindent fel fog forgatni. Feltárják a ház titkát, és Rosemary Bay titkos történetét, úgyhogy aki szeretné megtudni, hogy mi a végkifejlete, mindenképpen olvassa el Jenny Hale-nek ezt a kis aranyos kis könyvét.

0: Kultúrkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A Kultúrkáló zárásaként a tévés kínálatból hozok egy filmet, amit este 7 órakor vetít az AMC csatorna. Ez egy amerikai akció sci-fi 2002-ből az Időgép címet viseli. Főhőse Hardigan, egy 1900-as évekbeli New Yorki feltaláló. Az ifjú megtervezés felépít egy mesébe illő időutazásra alkalmas szerkezetet, hogy meg nem történtét tegye egy tragédiába fulladt randevúját. Múltbeli látogatása után a jövőbe indul, hogy ott is körülnézzen, de egy hiba folytán 800 ezer évet tesz meg egy minden képzeletet felülmúló kalandsorozatban. Guy Pearce, Mark Eddy és Yancy Arias a filmek főszereplői. Úgyhogy ezt láthatod az AMC-n este 7 óra után 5 perccel. Itt nálunk pedig a folytatásban Szereó válogatással jelentkezünk, majd jönnek a Friday DJ-k 8 órától, holnap reggel 6-tól magyar óra, majd a Gazdász, illetve a Ódasi Brigivel a térségi napló következik. 11 órától pedig már a piknikben találkozhatunk. Én köszönöm a figyelmet, további szép estét!

0: Legközelebb is kulturkáljon velünk! Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Politikusokat tartóztattak le korrupció miatt, a Tisza párt rekordot döntött a támogatottságban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: Az ügyészi indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester. Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelte. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikus gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak, a lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Závec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, még a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről, a Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a két farkú kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Agárdi vízmérte szerint két hét alatt 66 cm-ről 59 cm-re csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt további romlás várható. A Tisza kormány kiemelt ügyként kezeli a vízhiányt, országos asszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sürgős cselekvési tervet hirdettek a helyzet kezelésére. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a tó minden korábbi negatív rekordot megdönthet, ezért a vízgyűjtőrendszer korszerűsítése mellett már a Dunából történő vízpótlás és a magas fokon tisztított szennyvíz felhasználása is napirenden van. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint nem csak vízhiányt, hanem egyre nagyobb vízminőségi kockázatot is jelent. Medve támadott meg egy erdei munkás a szlovákiai Szent Anna település közelében csütörtökön délelőtt. A válsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult, jelentették szlovák hírportálok. A támadás a Lipót-Szent Miklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt. A megtámadott erdei munkás leírása szerint egy barna medve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott. Nem sokkal reggel 9 óra előtt a sérülthöz gyors segélycsapatot küldtünk ki, akit a mentők az elsődleges ellátást követően sérüléssel a Lipót-Szent Miklósi kórházba szállítottak, nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője. Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre küldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Sztereó.
6: Sztereó.
5: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
6: de témázunk veled,
5: és rólad is beszélgetünk.
6: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
5: rejtélyek és megoldások.
6: Sztereó.
5: Sztereó.
7: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Folytatjuk a sztereót itt a 93.4-en az Otthon hangján. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Csurman Csaba, Újhartyán polgármestere. Szia, köszöntelek az éterben.
2: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, a facebookozókat, és különös tekintettel az újhartyániakat.
1: Sok-sok témánk van, úgyhogy vágjunk is bele. Az önkormányzatiság kérdése mostanában napirenden van, kezdve a polgármesterek fizetésétől, egyáltalán az önkormányzatiság fogalmán át. Mit gondolsz erről a témakörről? Kérlek, fejtsd ki te is a véleményedet itt nálunk az Otthon hangján.
2: Ugye az előző interjúban, amikor itt voltam, akkor beszéltünk már arról, hogy az új kormánynak az önkormányzatokkal kapcsolatos programja az szerintem rendben van, csak meg kell tudni valósítani. Ugye főként ez az önrendelkezés, az autonómia tekintetében. Újhartyán például az építés hatóság kérdése az nagyon érinti, hogy ne Cegléden döntsék el, hogy mi legyen Újhartyánon. Nekünk ez egy különösen fontos kérdés, illetve nagyon fontos az, hogy a források helyben tartása az szintén megtörténjen. Ugye csökkenteni szándékozik az új kormány a szolidaritási hozzájárulást, az adókülönbözet az elvileg helyben fog maradni. Ugye ez volt a versenyképes járások programnak a forrása, a gépjárműadó is elvileg helyben fog maradni. Ezeket meg kell valósítani, tehát ezek olyan fontos dolgok. Ugye itt a ígéret az volt, hogy minden intézkedés előtt lesz egyeztetés, ugye ezzel szemben ment egy pár héttel ezelőtti televíziós interjú, ahol Magyar Péter kijelentette, hogy csökkenteni kell a polgármestereknek a fizetését. Ugye ez már egyébként változóban van, alakulóban van, ugye vannak különböző önkormányzati szövetségek, ezeknek egyébként háromnak Újhartyán is a tagja, ugye a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Települési Önkormányzatok Szövetsége, meg a Kisvárosi Önkormányzatok Szövetsége, ebben a háromban én is aktív tevékenységet folytatok. Ez a három szövetség már eljuttatta ugye az új kormánynak az álláspontját, ugye nem csak a fizetésről természetesen, hanem hogy általában az önkormányzatiság kérdéséről, úgyhogy ebben biztos, hogy lesz kompromisszum. De egyébként, hogyha megengeded, ugye a saját példámat elmondanám ezzel kapcsolatosan. Ugye az én fizetésem az teljesen nyilvános, ugye lekérdezhető bárhonnan. Én nettó 1.020.000 forintot keresek egy hónapban, és ezen lehet vitatkozni, hogy ez sok vagy kevés, de ugye az eredeti elképzelés szerint ez lement volna felére 500.000 forintra, 510.000 forintra, amivel ugye az önkormányzati bértáblába ott valahol a középmezőnyre kerültem volna. Természetesen ugye tudjuk, hogy a polgármesterség az egy szolgálat, de azért az újhartyániak tudják, és remélem látják azt, hogy viszonylag sokat polgármesterként elég sokat teszek hozzá, sokszor reggel 8-tól este 9-ig, 10-ig ott vagyok a városházán, főként, hogyha van egy testületülés, a német testületi ülés, bizottsági ülések, ezeken mind-mind részt kell vegyek, és természetesen ezt meg is teszem, de hétvégén is vannak rendezvények. Ez egy teljes elfoglaltságot kell, hogy hozzátegyen az ember. Itt nem panaszkodni szeretnék természetesen, én sokszor elmondom, és itt is elmondom, hogy minden percét élvezem, tehát én azt gondolom, hogy ez egy számomra kitalált feladat, és én ezt imádom minden pillanatát, de ezzel együtt ugye van egy kötelességem, hogy el kell tartani a családot természetesen, hozzá kell járulni a családi költségvetéshez. Mondjuk én, ha lehet mondani, egy picit szerencsés helyzetben vagyok a édesapám munkásságának köszönhetően azért vannak fejlesztésre alkalmas területeink. Ez a munkássághoz azért én is hozzátettem az utóbbi 10-20 évben. Ezekből lehet árbevételre szeltenni, de én egy speciális eset vagyok ilyen szempontból, tehát azért több polgármesternek ez komoly kihívást fog jelenteni, hogyha ez így ebben a formában valósul meg. Ugye van egy koncepció itt a háttérben, ami alapvetően ugye arról szól, hogy elég sok korrupt polgármester van, akik visszajönnek a lehetőségeikkel, és viszont ez egy kollektív büntetés, tehát azokat is bünteti, akik nem így cselekszenek, ugye ezek vannak többen, hál' Istennek, nekem is az a véleményem, hogy aki ilyet tesz, azt meg kell büntetni. Természetesen, viszont kollektívan nem szabad ezért mindenkit számon kérni.
1: Egy globális téma után térjünk rá a lokalitásra, a szennyvízrendszer az minden település életében mostanában különös jelentőséggel bír, ezzel kapcsolatosan vannak friss híreid.
2: Ugye decemberben indult ez a probléma, és szerencsére ott tartunk, hogy a rendszer működik. Április hónapban ez már helyreállt, volt ezzel kapcsolatosan sok teendő. Nehezen vészeltük át ezt az időszakot. Külön köszönöm minden újratjáni lakosnak a türelmét, hogy ezt el tudták viselni ezt az időszakot. A kárelhállítás, a fertőtlenítés megtörtént, úgyhogy a rendszer teljes mértékben működik. Itt az aknák tisztítása kapcsán azért elég sok minden előkerült, ami és itt szeretném ismételten felhívni a lakosság figyelmét, hogy ami nem odavaló, azt ne tegyük bele.
1: Szeretné a példákat mondani? Volt itt már olyan polgármester, aki mondott példákat, és felhívtuk a figyelmet, hogy ezt és ezt és ezt semmiképpen ne.
2: Alapvetően, amiben egyébként már elkezdtünk dolgozni, például az étel, ami úgy megmarad étel, az is belekerül sokszor a rendszerbe, de ennek egy külön gyűjtési lehetőségét kezdtük el szervezni, de egyébként a törlőkendőtől különböző termékek, még a WC illatosító is sajnos oda kerül sok esetben. Itt tényleg kérek mindenkit arra, hogy a rendszerszerű használatot kérem mindenki tartsa be, és továbbra is, hogyha van valami bármi gond, akkor a megszokott módon a szolgáltató felé, kérem jelezze mindenki.
1: Furcsa fordulattal fogunk élni, mert rákanyarodunk a közétkeztetés témakörére, ami teljesen átalakul Újhartyánban.
2: Igen, egy teljesen korszerű étkezési rendszert szeretnénk kialakítani. Ugye ez érinti egyben azt, hogy egy teljesen új receptúra, új étlappal fogunk szeptembertől indulni, de talán még inkább érdekes az, hogy egy szabadszedéses rendszer fog kialakulni az iskolába. Ez azt jelenti, hogy egy leves, két főétel, két köret, minél több zöldség, minél több egészséges étel természetesen. Szerencsés helyzetben vagy az iskola nyert 10 millió forintot az étkezőnek az átalakítására, amire most már nagyon ráfér, hozzáteszem, ez az átalakítás, és alapvetően persze nehéz lesz majd az első pár hónap, de ugye ennek a rendszernek az a lényeg, hogy a tanulók maguk választhatják meg az ételt, meg azt, hogy abból mekkora mennyiséget tesznek a tányérjukra. Természetesen sorba állhatnak újra, tehát nem az van, hogy az egyszer kiszedett mennyiséget fogyaszthatja csak el, de biztosan hosszabb távon így csökken az ételpazarlás. Ízlésüknek megfelelően lesz lehetőségük választani természetesen, egy változatosabb étkezést tudunk ezzel, egy kiegyensúlyozottabb táplálkozást biztosítani, és azt gondolom, hogy ez egy elengedhetetlen lépés most már egy település életében.
1: Biztonsággal, közbiztonsággal folytatjuk, hiszen tárgyaltatok a lakossági és vállalkozói riasztórendszerek járőrszolgálathoz történő bekötésének lehetőségéről. Mit jelent mindez a gyakorlatban?
2: Ez korábban is működött ez a rendszer Újhartyánon. Ugye van egy nagyon jól működő járőrszolgálata a településen, csak kevesen éltek a lehetőséggel. Ugye ezt már közé tettük ennek a díjszabását. Pár ezer forintos tételről van szó egyébként per hó. Akár magánszemélyek, akár vállalkozások kérhetik azt, amennyiben történik riasztás otthon, akkor ez a járőrszolgálatnál is egyből jelzést ad, és a járőrszolgálat egyből ott van az ingatlannál, és meg tudja nézni, hogy ténylegesen történt-e bármi cselekmény.
1: Folytassuk beruházásokkal, fejlesztésekkel. Több tervezés, számos munka zajlik jelenleg is a városban. Vegyük ezeket sorra.
2: Alapvetően, hogyha Kezdeném, ami majdnem megvalósult már a posta előtti tér, vagy a tájház előtti tér. A parkoló elkészült, a térburkolás elkészült már, a termőföld kerül be azokra a pontokra, ahol majd a virágokat fogjuk telepíteni. Várhatóan az is egy pár héten belül be fognak kerülni, úgyhogy teljes pompájában fog az a tér a lakosságnak a megelégedését szolgálni remélhetőleg. Ugye beszéltünk már erről korábban, én nekem nagyon fontos természetesen, hogy minél több zöld felület alakuljon ki, minél inkább a központi terek azok megnyíljanak, átláthatóbbá váljanak, és nem utolsó sorban, hogy ebben az esetben is a parkolási lehetőséget biztosítsuk a postatájház, illetve a bank épülete előtt. Ezen kívül fontos beruházás zajlik pillanatnyilag az iskola udvar területén. Az iskola pályát átalakítjuk, ugye rekordtrend pálya kialakítása zajlik. Egy picit csúszunk amiatt, mert egy villanyoszlop van a pálya közepén. Remélhetőleg egy másfél hét múlva az áthelyezésre kerül, illetve teljes mértékben kiváltásra, tehát nem is kell arrébb tennünk ezt az oszlopot, tehát meg fog szűnni, és folytatódhat a pályának a kivitelezése. Mellett egyébként elkészít tettük már azt a nagy, több mint 400 négyzetméteres térburkolt felületet, amit az iskolások fognak tudni majd használni, illetve a teljes udvar, illetve az épület azon részének a csapadékvíz elvezetését is megoldottuk, annak a szikkasztását, és nagyon fontos, hogy annak a helyben tartását, ugye most erről szól minden, hogy a csapadékvizet helyben kell tartani, és itt külön szeretném megköszönni azt, hogy egyébként magának ugye a pályának a költségvetését azt az önkormányzat tudja biztosítani, viszont a környezetnek a rendbetételére kaptunk vállalkozói felajánlásokat, főként az ipari parkos cégektől, majd a pontos összegeket, meg a pontos cégeket természetesen azt már nyilvánosságra fogjuk hozni, illetve itt beszélnék arról, hogy tehát láthatták esetleg, akik követik a Facebook posztjaimat, hogy megkezdődött a pumpapályának a kivitelezése. Várhatóan két héten belül maga a pálya az el fog készülni, és ez is önkormányzati költségvetésből kerül képítésre, viszont a környezete, ott egy füvesítés, automata öntözőrendszer, padok, egy WC konténer, azt viszont lakossági felajánlásból tudjuk fedezni. Itt elég sok felajánlást kaptuk magánszemélyek részéről is, úgyhogy külön köszönöm mindenkinek, aki ezt hozzá tudott tenni, illetve esetleg aki még most szeretne, még mindig van rá lehetőség, úgyhogy várjuk a további ilyen jellegű felajánlásokat. Köszönöm még egyszer a közösségnek. Hamarosan július végére vállalták, bízom benne, hogy egy kicsit korábban el fog készülni az új játszótér a Gödör Parkban. Itt két nagyobb játszóelem kerül kialakításra, fogják majd látni a lakosok, illetve előre haladott állapotban van az új közösségi tér a városközpontban, ahol egy több funkciós terem kialakítása zajlik pillanatnyilag. Remélhetőleg a termet, illetve annak egy öltözőjét már előbb igénybe fogják tudni venni a lakosok. A teljes hátsó nagy öltözőblokknak a kialakítására arra augusztus végéig várni kell, de ez egy nagyon hiánypótló beruházás volt. Szerencsére egyre többen sportolnak Újhartyánon, és nekünk az a feladatunk, hogy biztosítsuk ehhez a helyszínt. Amíg nem tudok egy sportcsarnokra pénzt szerezni, addig ez egy biztos, hogy egy kiválóan fogja tudni szolgálni Újhartyán közösségét.
1: Innen fogjuk folytatni, vendégünk továbbra is Urban Csaba, Újhartyán polgármestere, maradjatok velünk, és hogyha kérdésetek van, 29 562 52-es, ez a telefonszámunk.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Folytatjuk a sztereót, itt a 93.4-en az Otthon hangján, vendégünk továbbra is Urmond Csaba, Újhartyán a polgármestere. Tulajdonképpen gyerekekkel, iskolával folytatjuk, hiszen az iskola parkoló kerül első körben a fókuszba, a második blokkban. Mit tudsz nekünk erről elmondani, miért volt rá szükség, hogy áll most ez a fejlesztési metódus?
2: Ugye ez szintén egy nagyon hiánypótló beruházás. Ugye itt elsődlegesen ennek az a célja, hogy segítséget nyújtson abban az időszakban, amikor van egy iskolai rendezvény, vagy valami nagyobb esemény, ünnepség, akkor nincs elég parkoló. A környező utcákban parkolnak a gépjárművek. Én sokat szoktam nézegetni Újhartyán térképét fölülről, és itt adta magát ez a lehetőség. Ez egy önkormányzati terület. Néztem, hogy gyakorlatilag a kerítést kell kivenni, alapvetően is egy óriási terület van ott. Ez több mint 1000 négyzetméter, közel 40 autónak tud lehetőséget adni parkolásra. Úgyhogy ez meg is valósult, remélhetőleg a mai napon a martaszfaltozás el fog készülni, utána még annyi feladatunk lesz, hogy kijelöljük ténylegesen a parkolókat egyenként, egy speciális eszközzel fogjuk végrehajtani, úgyhogy majd fogják látni a lakosok, hogy milyen módon. Azt gondolom, hogy egy jól, könnyen igénybe vehető terület lesz ez az iskolával szemben.
1: Rendben működik egyébként a közlekedés az intézmények környezetében, általában az iskolák, óvodák környezetében elég nagy fennakadást szokott okozni, különösen a reggeli és a délutáni órákban.
2: Természetesen ez itt is adott, ugye reggeli órákban, tehát azért van múltus. Sokszor ugye nem az van, hogy az autó megáll, kiszáll a gyermek, hanem azért eltöltenek időt, ebből akadnak fennakadások, de azért kezelhető, tehát nem olyan mérvű, a súlyú, ez a probléma, hogy ezzel különösen még további ebben foglalkozni kell. Annyit biztosan meg fogunk valósítani, hogy a meglévő, a ténylegesen az iskola előtt lévő útmenti parkolókat is át fogjuk alakítani, hogy még inkább használhatóbbá tegyük, de ez valószínű, hogy csak a következő évben fog megtörténni.
1: Lesz még szó az iskolásokról, de most térjünk rá a kisebbekre, hiszen ha jól tudom, akkor elkészült egy fejlesztő központ Újhartyánon.
2: Gyakorlatilag a fejlesztő pedagógusok eddig az egészségházunkban voltak, viszont ott olyan szolgáltatásokat valósítottunk meg, többek között a gyógytorna, a gyógymasszázs, a fizikoterápia, ami ugye TB által finanszírozott szolgáltatások, és ennek az egészségközpontnak mi ezt a szerepet szánjuk, és ezért meg kellett oldanunk azt, hogy az ott lévő fejlesztő pedagógusok hová kerüljenek. Körülnéztünk, és a régi városháza bizonyult erre alkalmasnak, elkészült ennek.

0: az épület hátsó részének a teljes felújítása, egy tényleg egy szuper méltó környezetben tudják fogadni a családokat az ide járó gyógypedagógusok, illetve különböző eltéréssel, illetve foglalkozó tanácsadó pedagógusok, úgyhogy tehát a régi városházán mindenki a Csongrádi Démusz Amanda várja a további jelentkezőket, a kapcsolatot a Facebookon megtalálják.
1: A fejlesztés után térjünk rá a tanulásra, hiszen lezajlottak a beiratkozások. Hogyan alakult az elsős létszám az intézményekben?
0: Hát egész szépen alakult, azt kell, hogy mondjam. A bölcsödébe 25 fő jelentkezett, és felvételt is nyert. Az óvodában 56 fővel indulunk. Itt egy érdekes helyzet van. Ebben az évben, illetve a most óvodai korban lévőknél egy elég szerencsés mód, hogy elég nagy volt a születésszám, és zömmel újhartyániak fogják kitenni ezt az 56 főt, és tényleg csak különleges esetekben tudta az óvoda fogadni a nem újhartyániakat. Ez a következő évtől fogva csökkenni fog, de ez így alakult, és mindig az újhartyániak kapják az elsőbséget, tehát természetesen most is ez történt. Iskolában is 54 fő, 27-27 fős két darab osztály indul, úgyhogy minden intézmény maximális létszámmal fog működni szeptembertől.
1: Beszéltünk ma már fejlesztésről, tanításról, nevelésről, most egy kis edukáció következik, hiszen ha jól tudom, akkor a településen jár dr. Zaher Gábor. Miért láttátok szükségesnek az ő érkezését, az ő előadását, hogyan fogadták a diákok, pedagógusok?
0: Ugye itt alapvetően a kábítószer a téma. Újhartyán nem számít gócpontnak egyenlőre, és bízom benne, hogy a későjekben se fog, de meg kell előzni ettől függetlenül. Mindent meg kell tennünk ez ellen, és a Zaher Gábort meghívtuk az iskolában, ahol tartott egy előadást a teljes korosztálynak. Én is ott voltam. Azt kell mondjam, hogy a Zaher úr, tehát az előadás az abszolút rendben volt, mindenki figyelt rá, senki nem beszélgetett közben, tényleg ahogy ő előad, az szenzációs, de természetesen a téma az nagyon komoly. Alapvetően annyit emelnék ki, hogy a leginkább az volt a lényege, hogy tudja azt mondani a gyermek, hogy nem. És ezt kell megtanuljana, és ebben ugye megvan természetesen a tanárok, szülők felelőssége is, de ez a legfontosabb feladat, hogy tudják azt mondani, hogy nem.
1: Sporttal, kultúrával folytatjuk, és egy örömhírrel, hiszen megnyerte a megye 2-es bajnokságot az Újhartyán VS-e.
0: 1963-ban és 67-ben fordult elő ez utoljára, úgyhogy nagyon nagy az öröm, egy óriási nagy ünnepség volt a hétvégén ezzel kapcsolatosan. Azt kell mondjam, hogy nagyon sokat dolgoztunk ezen. Természetesen ugye maga a csapat a legtöbbet, illetve a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, de én is hozzátettem mindent, amit csak lehetett. Itt a pályát rendbe kellett tenni, a sportbüfét rendbe kellett tenni, különböző eseményeket szerveztünk a mérkőzésekre, hogy minél több néző látogasson ki. De sokszor benn voltam az öltözőbe is, természetesen, és a csapat azt tudta hozni, hogy képesek kiállni Újhartyánért. Nekem nagy fejtörést okozott még egyébként tavaly az, hogy ez az egyes csapatunk, és gyakorlatilag kettő újhartyáni játékos van. Vannak szerencsére környékbeli játékosok, meg hartyáni származásúak is, de azért az én vágyam, a hosszú távú vágyam, hogy minél több újhartyán is kerüljön a csapatba, de ez a csapat, akik ugye sok embertől hallottam, hogy zsoldosok, ezek tudták, ezek a játékosok, illetve ők természetesen azt hozni, hogy ők büszkén viselik az újhartyáni vesztést, és büszkén állnak ki az újhartyáni pályára, és ugye a méltó módon képviselik Újhartyánt az idegenbeli mérkőzéseken, úgyhogy Még egyszer én nagyon köszönöm a csapatnak. Irány az első osztály, és meg sem állunk az NB3-ig.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy hogy látod a jövőt. Ugye számos fejlesztés történt ezzel kapcsolatban, számos újítást vezetett be az önkormányzat a sport területén. Ez valamiféleképpen folytatódni fog a jövőben, és mire számíthatnak a szurkolók?
0: Természetesen ugye ez egy nagy kihívás, ugye egy első osztály már többe kerül. Én elkezdtem azon dolgozni, hogy szponzorokat keressek a csapatnak. Vannak előre haladott tárgyalásaim ezzel kapcsolatosan. A csapatnak is egy nagyobb kihívás, többet kell edzeni, lehet, hogy a játékos állományon is változtatni kell, de egyébként elnyertünk egy 50 milliós keretet, a TAO infrastruktúra keretet, amiből az öltözőnek a belsejét tudjuk átalakítani, bár még az aláírás nem került rá a papírra, úgyhogy nagyon várom, hogy ez megtörténjen. Úgyhogy lesznek szemmel látható változások. A legnagyobb gond, a legnagyobb kihívás nekünk az, hogy csak egy pályánk van, nincsen edzőpályánk, úgyhogy ezzel kapcsolatosan is van még teendőnk, de egyelőre haladunk itt is lépésről lépésre.
1: És hát ez óriás motiváció lehet a felnövekvő generációnak, így az utánpótlás csapatoknak is, gondolom én, egy-egy ilyen siker.
0: Természetesen, tehát itt azért kiemelném, hogy nagyon sokan vannak utánpótlásban fiatalok. Van egy Hartyán 2 csapatunk, ahol új hartyániak játszanak, de ők már idősebbek. Sajnos pont az a korosztály hiányzik, aki most a Hartyán 1-be tudna új hartyániként játszani. Ugye fiatalabbak a játékosaink, de van egy öreg fiú csapatunk is, akik szintén megnyerték egyébként a saját bajnokságukat, úgyhogy őnekik is majd külön köszönöm, hogy ilyen szépen tudtak szerepelni a saját bajnokságukon.
1: A sport után térjünk rá a kultúrára. Sok-sok rendezvényt terveztettek, és terveztek a jövőben is. Mesélj nekünk az élményekről, illetve azokról a programokról, amire a környékbelieket is várjátok.
0: Ugye most tényleg csak a közeljövő rendezvényeit mondom, mert egyébként rengeteg minden lesz idén, főleg a Béla-Gödör területén, augusztusban, szeptemberben, de kezdeném tényleg azokkal, ami most lesz. A Mozgások éjszakája lesz június 12-én, ez jövő csütörtök, azt hiszem, hogyha jól mondom. Nagyon sok sport tekintetében lehet jönni, becsatlakozni ezekbe a sportokba. A lehetőség van arra, hogy akik érdeklődnek, akik még nem kezdtek el sportolni, hogy mit érdemes választani új hartyánon, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk. Ez több helyszínen lesz, de majd tájékoztatjuk a lakosságot természetesen. Lesz egy ország közepetúra, ez július 2-től 5-ig. Ez egy nagyon speciális túra lesz, itt lehet sétálva, futva, kerékpárral, de még lóháton is ezen a túrán részt venni, és 5 kilométertől 300 kilométeres lesz a táv, tehát akik az extrém sport, az extrém túrázást kedvelik, azoknak egy kiváló lehetőség az, hogy ezen részt vegyenek, illetve gyakorlatilag ekkor lesz a városnap is, ez július 4 az újhartyáni városnap, most egy pár évig nem volt, most úgy döntöttünk, hogy akkor lesz újra, viszont egy picit más lesz, egy kicsit családiasabb jellegű hartyáni, újhartyáni kötődésű, származású fellépőkkel. Úgy tervezünk, aki esetleg volt a sport ünnepen, hogy a Béla-Gödörben lesz a színpad is felállítva, a körszínpad előtt, így a színpad jól belátható majd a nézőtérről, illetve a mellette lévő utcát zárjuk majd le, ott lesznek az ételsátrasok, a sörösök, a borosok ott fognak el, tehát oda kerülnek, és ott lehet majd ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni. Tehát egy kisebb területen, egy családiasabb hangulatban tervezük ezt, de biztos vagyok benne, hogy ez is jól fog sikerülni. Illetve, ami még kiemelnék, hogy ma kertmozi lesz Újhartyánon, és egy picit itt egy ilyen személyes döntést hoztam a film kiválasztásánál. A Dirty Dancing kerül műsorra, amit egy kedveskednék a feleségemnek, aki gyermekkora kedvenc filmje ez, úgyhogy aki esetleg nem érte egyet ezzel, az engem kérjen majd számon itt a filmválasztás kapcsán, de mindenkit sok szeretettel várunk. Körülbelül egy ilyen fél 9-9 között szerintem el lehet majd kezdeni a filmnek a vetítését.
1: Na hát akkor jó szórakozást kívánunk mindenkinek, szerintem sokaknak a kedvence a Dirty Dancing, úgyhogy biztos, hogy sokan lesznek a ma esti kermoziban. Erre mi is rásegítünk, hiszen érkezik Eric Carmen és a Hungry Eyes című dal. Csurmán Csabának pedig köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzá.
0: Köszönöm a lehetőséget.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelenföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoggalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesev azonnali lezárásokról döntött. A vasútársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P+R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázul László sajtószóvívő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, félévszázad legnagyobb slágerei.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, jelentette ki a miniszterelnök. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért, megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykon és a térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalából nekiütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabassai sportírait hallott Kis György Krisztiántól. Nem lesz változás a Meton FC Dabas kispadján. A klub hivatalosan is bejelentette, hogy a 2026-2027-es idényben is Székely Tibor vezetésével készül az MB3-as együttes. A felek sikeresen lezárták az egyeztetéseket, így a vezetőedző és a stáb folytathatja a megkezdett munkát. A dabasi vezetőség elégedett a szakmai munka eredményeivel, amit a csapat játékának fejlődése és a bajnoki tabellán elért előrelépés is igazol. Ennek megfelelően a klub és a szakember egyaránt a közös folytatás mellett tette le a voksát. A szakmai stáb összetételesen változik. Székely Tibor vezetőedző mellett továbbra is Fritz Attila asszisztensedző, Vasvári Zoltán kapusedző és Takács Kornél technikai vezető dolgozik majd a csapat sikeréért. A háttérben már javában zajlik a következő szezon előkészítése. A klubvezetés nem csak a jelenlegi játékos keret tagjaival folytatott egyeztetéseket, hanem a kiszemelt erősítésekkel kapcsolatban is megtörténtek az első tárgyalások. A játékosok és a stáb jelenleg még a nyári pihenőjüket töltik, de hamarosan kezdetét veszi a felkészülés. Június 10-én indul az egyéni program, míg az első körös edzésre június 15-én kerül sor. A szakmai stáb már összeállította a nyári menetrendet is, amelyben a bajnoki rajtig 6 felkészülési mérkőzés szerepel, az ellenfelek és a pontos időpontok bejelentése a következő hetekben várható. A Damasnál tehát a stabilitás mellett tették le a voksot, miközben már javában épül a következő idény kerete. A cél egyértelmű, a csapat tovább fejlődjön és az elmúlt szezon eredményére alapozva még sikeresebben szerepeljen az NB3-ban. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a rádióban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Friday DJ.
5: Sziasztok, szevasztok, szép estét kívánok minden kedves rádió hallgatónak, ez a Friday DJ. Elsősorban boldog új évet kívánok mindenkinek, jó magam DJ Blight, 2 órán keresztül fogom hozni a legjobb slágereket klubban és mixben, minden tálalásban. Amiért beköszöntem, azért van, hogy megköszönjem a tavalyi év hallgatottságát, nagyon jól sikerült, és idén sem lesz másképpen, ráteszünk egy fokozatot. Ez a Friday DJ, és indítom az első órát Ultranate Free című dalával, 1997-ből érkezik, de Jugel iratából 2025-ös évvégi remixében, de itt lesz ebben az órában Chris Willis Regálili közöse, Tiesto, és meghallgatjuk David Guetta új slágerét. Úgyhogy ne menjetek, mindenkinek jó szórakozást kívánok, itt a lemezjátszók mögött.

0: Kellemes szép estét mindenkinek, aki most kapcsolódna be, az a DJ Blight mixet hallgatja, vagy se jó maga mixét hallgatja. 8-tól 10-ig a legjobb slágereket pörgetem itt a 93.4 a Rádió Dabason. Sing It Bang Molokkol nagyszerű felvételének átirata volt, így 2001 környékén, de ne feledjétek, Friday DJ jön a következő órában, és ott is jó magam DJ Blight fog pörgetni. A reklám után folytatjuk.
1: Ez a Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyarság ügyében. Alkotmányos válsághelyzet állhat elő Súlyog Tamás államfő szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
5: Nachrichten,
2: Novel,
5: Noticias,
2: Novinky,
5: News,
2: magyarul és érthetően
5: hírek.
4: Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A terca vezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Friday DJ. Minden pénteken kattanj rá.
7: Szép estét minden kedves rádióhallgatónak, elindult a Friday DJ második órája jó magam DJ Blyde-dal, és elindult a, persze a 2026-os év, és a legeslegjobb slágerek pörögnek úgy, ahogy szokott minden péntek este mixben jó magam, és persze társaim közül. Ez a Friday DJ, és indítom a második órát méghozzá egy 1999-es klubhimnusszal, ATB és a Till I Come, de itt lesz még az órában Tiesto, és megszólal még a Liar-től az I'm on a M című dal, az is egy jó kis dal. Úgyhogy mindenkinek jó szórakozást, ez a Friday DJ!

0: ez volt a Friday DJ, jó magam DJ Blyde-dal, itt a 93.4 Rádiódobason, Bart ez on the move, Scotty 2025-ös átiratában szólt, itt az utolsó percekben méltó befejezés szerintem így a 2026-os évre nézve, és persze remélem mindenki megtalálta a kedvencét ebben az órában is. Következőleg hozunk még jó sok mixet, úgyhogy ne csüggedjetek, jövő héten ugyanebben az időben ugyanitt találkozunk, akkor is lesz Friday DJ. Mindenkinek jó éjszakát! Sziasztok!
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
2: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
4: Minden, ami vas.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
6: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
7: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
2: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
8: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
9: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
10: Porsche M5 kereskedés és szervíz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
2: Volkswagen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Politikusokat tartóztattak le korrupció miatt, a Tisza párt rekordot döntött a támogatottságban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
12: Nachrichten, Novel, Noticias,
13: Novinky,
12: News,
13: magyarul és érthetően
12: hírek.
11: Az ügyész indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester. Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelte. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikust gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak. A lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Závec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, még a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről, a Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a két farkú kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Ogárdi vízmérce szerint két hét alatt 66 cm-ről 59 cm-re csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt további romlás várható. A Tisza kormány kiemelt ügyként kezeli a vízhiányt, országos asszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sürgős cselekvési tervet hirdettek a helyzet kezelésére. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a tó minden korábbi negatív rekordot megdönthet, ezért a vízgyűjtőrendszer korszerűsítése mellett már a Dunából történő vízpótlás és a magas fokon tisztított szennyvíz felhasználása is napirenden van. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint nem csak vízhiányt, hanem egyre nagyobb vízminőségi kockázatot is jelent. Medve támadott meg egy erdei munkás a szlovákiai Szent Anna település közelében csütörtökön délelőtt. A válsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult, jelentették szlovák hírportálok. A támadás a Lipót-Szentmiklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt. A megtámadott erdei munkás leírása szerint egy barna medve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott. Nem sokkal reggel 9 óra előtt a sérülthöz gyors segélycsapatot küldtünk ki, akit a mentők az elsődleges ellátást követően sérüléssel a Lipót-Szentmiklósi kórházba szállítottak, nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője. Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre küldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A lemezjátszók mögött, itt a 93.4-en, DJ Blyde.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelenföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
6: Nachrichten,
2: Novel,
6: Noticias,
2: Novinky,
6: News.
2: Magyarul és érthetően
6: hírek.
5: A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoggalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesev azonnali lezárásokról döntött. A vasútársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P+R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázul László sajtószóvivő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
7: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A 125 éve fennálló Monoriese jubilemi évében Valkai Őrs a 20-os szakosztály tagja az előző idényben mutatott teljesítményével, eredményeivel kiérdemelte a Monori Sportegyesület kiváló versenyzője díjat. Az elnökség döntés alapján egy sportvezetőt, egy edzőt és két versenyzőt ért a megtiszteltetés. Az ő teljesítményük és küzdeni tudásuk méltó példa mindannyiuk előtt. Az idei díjazotta a Kerdei Szabina karate, illetve az említett Valkai Őrs úszás kategóriában. Ők a Monori Sportegyesület kiváló versenyzője díját vehették át. Gáncs Botond a tenisz szakosztályból a Monori Sportegyesület kiváló edzője díját kapta, még labdarúgás van elért eredményében Baranyi György a Monori Sportegyesületért jubileumi díjat vehette át. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
9: A lemezjátszók mögött most DJ Blyde.
10: Ami tumano! Ivenga kommigo!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
2: Minden, ami vas.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
6: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelemföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: Nachrichten,
2: Novel,
8: Noticias,
2: Novinky,
8: News,
2: magyarul és érthetően
8: hírek.
7: A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoggalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesev azonnali lezárásokról döntött. A vasútársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P+R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázul László sajtószóvívő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be azbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a Kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
9: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójával.
10: Az izenékkel. Félévszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasint bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 1 óra van.
1: Éjjel 1 óra van.
2: Fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyarság ügyében. Alkotmányos válsághelyzet állhat elő Súlyog Tamás államfő szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárca vezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Politikusokat tartóztattak le korrupció miatt, a Tisza párt rekordot döntött a támogatottságban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Az ügyész indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester. Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra